0: botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltárni hivatott vizsgálóbizottság tárgysorozatba vételét. A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállítására Simon Krisztián Márk előterjesztő szerint azért van szükség, mert létezik egy olyan jelentős társadalmi csoport Magyarországon, amely külső beavatkozás nélkül nem tud szabadulni az élethosszig tartó végrehajtás alól. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról. A számviteli beszámolót május 31-ig kellett itt behelyezni. A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották, hiszen 1 millió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak, a beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhet. A fejlesztési adókedvezményt igénybe vevő TAO alanyoknak egy fontos változásra érdemes figyelniük. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, így már nem csak azokra az évekre kell adatot szolgáltatni, amikor a vállalkozás ténylegesen igénybe vette a kedvezményt, hanem a kérelem benyújtásától az utolsó igénybevételig minden egyes adóévre. Zendaya és Tom Holland új családtaggal bővültek. A sztárpár örökbe fogadott egy kiskutyát. A színésznő az Elle magazinnak mesélt arról, hogy bár logisztikailag nem ez volt a legokosabb döntés, érzelmileg azonnal tudta, hogy nem hagyhatják ott az állatot. Az új kedvenc egy pocket bully fajta kutyus, akit egy menhelyről fogadtak örökbe Zendaya szülővárosában, Oaklandben.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Szúnyogértás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén. Az elaprózódott tenyészőhelyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen. Ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd-Vaja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében, közölte a katasztrófavédelem. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki. Ezekre a levegőből juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre. 5 vizsgálóbizottság tárgysorozatba vételéről döntött a Tisza párt kezdeményezésére az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága keddi budapesti ülésén. A testület támogatta a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltárni hivatott vizsgálóbizottság tárgysorozatba vételét. A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállítására Simon Christian Márk előterjesztő szerint azért van szükség, mert létezik egy olyan jelentős társadalmi csoport Magyarországon, amely külső beavatkozás nélkül nem tud szabadulni az élethosszig tartó végrehajtás alól. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról. A számviteli beszámolót május 31-ig kellett behelyezni. A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották, hiszen 1 millió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak, a beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhet. A fejlesztési adókedvezményt igénybe vevő TAO alanyoknak egy fontos változásra érdemes figyelniük. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, így már nem csak azokra az évekre kell adatot szolgáltatni, amikor a vállalkozás ténylegesen igénybe vette a kedvezményt, hanem a kérelem benyújtásától az utolsó igénybevételig minden egyes adóévre. Zendaya és Tom Holland új családtaggal bővültek. A sztárpár örökbe fogadott egy kiskutyát. A színésznő az Elle magazinnak mesélt arról, hogy bár logisztikailag nem ez volt a legokosabb döntés, érzelmileg azonnal tudta, hogy nem hagyhatják ott az állatot. Az új kedvenc egy pocket bully fajta kutyus, akit egy menhelyről fogadtak örökbe Zendaya szülővárosában, Oaklandben.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon. Nagyot szól.

0: mint egy filmben. 4 óra van.
1: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
1: Szúnyogértás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén. Az elaprózódott tenyészőhelyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen. Ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-Sziget, Dunaújváros, Szekszárd-Vaja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében, közölte a katasztrófavédelem. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki. Ezekre a levegőből juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre. 5 vizsgálóbizottság tárgysorozatba vételéről döntött a Tisza párt kezdeményezésére az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága keddi budapesti ülésén. A testület támogatta a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltárni hivatott vizsgálóbizottság tárgysorozatba vételét. A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállítására Simon Christian Márk előterjesztő szerint azért van szükség, mert létezik egy olyan jelentős társadalmi csoport Magyarországon, amely külső beavatkozás nélkül nem tud szabadulni az élethosszig tartó végrehajtás alól. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról. A számviteli beszámolót május 31-ig kell letétbe helyezni. A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották, hiszen 1 millió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak, a beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhet. A fejlesztési adókedvezményt igénybevevő TAO alanyoknak egy fontos változásra érdemes figyelniük. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, így már nem csak azokra az évekre kell adatot szolgáltatni, amikor a vállalkozás ténylegesen igénybe vette a kedvezményt, hanem a kérelem benyújtásától az utolsó igénybevételig minden egyes adóévre. Zendaya és Tom Holland új családtaggal bővültek. A sztárpár örökbe fogadott egy kiskutyát. A színésznő az Elle magazinnak mesélt arról, hogy bár logisztikailag nem ez volt a legokosabb döntés, érzelmileg azonnal tudta, hogy nem hagyhatják ott az állatot. Az új kedvenc egy pocket bully fajta kutyus, akit egy menhelyről fogadtak örökbe Zendaya szülővárosában, Oaklandben.
3: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. május 27-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: A rendezési terv módosítást követően 8 hónapnyi halasztással elkészülhettek Balassagyarmat belvárosának új társasházi tervei. A törvényszék épületével szemközti ingatlanon egy 28 lakásos ház épülhet meg. A Városkapu programban már lebontották azt a 22 lepusztult állapotú ingatlant, amelynek helyén többek között ez a társasház is megépül. A Szatmári Kft. Beruházásában emellett az épületben üzlethelyiségek és mély garázs is megvalósul. A város polgármestere közölte, a társasház építésének szándéka már évek óta ismert Balassagyarmaton, de egy közelmúltbeli jogszabályváltozás miatt a bürokratikus folyamatok elhúzódtak, ezért az építkezést is csak annak lezárulta után kezdheti meg a kivitelező. Csak Gábort, Balassagyarmat polgármesterét hallják.
3: Ugye mivel rendezési terv módosítást kellett a főépítés javaslatára csinálni, ezért ez nagyjából egy 7-8 hónapos csúszást jelentett a tervezésben. Most elkészültek a tervek, ezeket én megosztottam, itt egy 28 lakásos társasház fog létesülni a kivitelező és tulajdonos Szatmári Kft. Beruházásaként. Ezek mind önkormányzati területek voltak, és az értékesítés kifejezetten erre a célra készült. Az önkormányzatnak ez az úgynevezett Városkapu programja. 22 rettenetes lakás elbontásra került, és helyére már épült ugye egy 10 lakásos társasház egy ingatlanon, és most két ingatlanon fog egy 28 lakásos, tehát jóval több ingatlan létesül, és még maradt 3 ingatlan, pontosabban 4 is, mert még a Rákóczi 8-ast is sikerült értékesíteni, és az is majd a tulajdonos lévén felújításra kerülhet, tehát egy lényegesen több lakás fog épülni, mint amennyi elbontásra került.
2: Mindaddig minden képviselőtestületi ülésen felszólal, amíg nem oldják meg az elszaporodott Varjú állomány kezelését, mondta a Fidesz-KDNP Váci önkormányzati képviselője a legutóbbi ülésen. Mokánszki Zoltán szerint sokasodnak azok is, akik felháborodnak a testület tétlenségén, miközben a lakók nyugalmát szinte megállás nélkül zavarják a károgó madarak, emellett a hátrahagyott ürülék fertőző, egyes esetekben játszóterek közelében is fészket raknak a varjak. Mokánszki felszólította a baloldali városvezetést, hogy ne csak ígérgessenek, és főként ne lerázó levelet küldjenek válaszként, hanem oldják meg a problémát. Lakosok elmondása szerint kis területen akár 50 fészket is megszámoltak már, ezzel szemben az önkormányzat csak 11-et távolított el az egész városban. Kondas Krisztián környezetvédelmi referens úgy reagált, hosszú távú megoldást szeretnének elérni a varjak átköltöztetésével, és azzal párhuzamosan folyamatos riasztással akarják távol tartani őket. Erre legkorábban június közepén kerülhet sor. Kondacs Krisztiánt a Váci Városháza környezetvédelmi referensét hallják.
4: Egy hosszú távú stratégiát kezdtünk kidolgozni, amelyikre árnyalatot kértünk be. Ez annyit jelent, hogy nem csak egy adott intézkedés lesz, hogy a varjakat eltávolítsuk, leszedjük a fészküket, hanem egy ténylegesen egy varjaknak az átköltöztetése fog megvalósulni, és mellette párhuzamosan egy folyamatos riasztást kell végezni az ott lévő területen, tehát a Rigó utcában, amikor a varjakat áttelepítettük, hogy ne feszedjenek vissza.
2: Nógrádon a művelődési ház udvarán helyezték el azt a konténert, amiben a helyiek az elhasználódott vagy feleslegessé vált ruhákat vihetik. A szolgáltató minden kedden gyűjti be a tárolókból a ruhákat, azonban a polgármester elmondása szerint előfordulhat, hogy ennél is gyorsabban telik meg a konténer, ezért arra kérje a nógrádiakat, hogy ebben az esetben keressék fel a hivatalt, amely gondoskodik annak mielőbbi ürítéséről. Dávid Barbara Zsófia közölte, a ruhák elszállítása nem automatikus, aki jelölt keddi napon csak előzetes jelzés alapján érkezik a szállító cég autója. A korábbi tapasztalatok szerint a lakók egyszerre akár több nagy zsáknyi textilárút is beszállíthatnak a gyűjtőbe, ezért a következő hetekben gyakrabban fogják ellenőrizni a konténer telítettségét. Dávid Barbara Zsófiát, Nógrád község polgármesterét hallják.
5: Én mindenkit és az egész lakosságot arra kérnék, hogy ha ezek a konténerek megtelnek, akkor egy jelzéssel éljenek Nógrád község önkormányzata felé, és mi azonnal jelzünk, hogy nem fér bele több ruha. Nem szeretném, vagyis kérem a lakosságot arra, hogy ne pakolják körbe a konténert ruhákkal, mert ezek a ruhák valaki számára még értékesek lehetnek, és az a baj, hogyha ez elázik és bebüdösödik, nem fogják tudni továbbadni. Amit megtettünk, de nem szeretnék ebbe az irányba elmenni, amikor mi láttuk, hogy vannak itt a felső résznél is, mi behoztuk ide az önkormányzat udvarába, hogy ne ázzanak el, de nem szeretnék ruhagyűjtő kiállítást tartani itt az udvarba. Szeretném arra kérni a lakosságot, ha megtelt, szóljon az önkormányzatnak, mi meg továbbítjuk az elszállítási osztályra, hogy jöjjenek érte.
2: Sokkoló jelenetek játszódtak le a váci motoros találkozón, amikor egy vidámparki járték váratlanul megállt működés közben. A Kalapács Hinta utasai percekig a levegőben rekedtek, többen fejjel lefelé lógtak, miközben az áramszünet miatt teljesen leállt a szerkezet. A helyszínen többen pánikba estek, egy nő telefonon mesélt el, hogy sikoltozás hallatszott mindenfelül, az emberek pedig kétségbe esetten próbálták feldolgozni a történteket. A beszámolók szerint a mentéshez létrát is elő kellett venni, hogy biztonságosan lehozzák a bajba jutott embereket. Nem mindenkit tudtak azonban azonnal kimenteni. Egy asszonynak például meg kellett várnia, amíg újraindítják a hintát. A nő később arról beszélt, hogy az eset után is még sokkos állapotban volt a történtek miatt, mert rendkívül félelmetes volt hosszú perceken keresztül kiszolgáltatott helyzetben lúgni a magasban. Vácváros önkormányzat képviselőtestülete pályázatot hirdet a Katona Lajos városi könyvtár igazgató munkakörbe töltésére. A vezetői megbízás határozott időre november 1-től 2031. október 31-ig szól, azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja a továbbfoglalkoztatást az igazgatói munkakörben foglalkoztatott személy számára. Megbízatásának lejártát követően határozatlan idejű kulturális munkakörben történő foglalkoztatásra irányuló munkaviszony keretében. Teljes munkaidőre általános munkarendben, munkabére pedig a munkatörvénykönyve szerint kerül megállapításra. Kikapott a Kismaros csapata a Pilis Csabától a Pest vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság 29. fordulójában. A Kismaros az első fél időben nem jutott szóhoz, a szépítő találatokat a 67. és a 69. percben szerezték, de az ellenfél újabb góljaival már a végeredmény született meg, 2-5.
1: Időjárás.
2: Ma már néhol felhős idő zavarja a napfényt, de a hőmérséklet a tegnapihoz hasonlóan nyárias lesz. 32-33 fok körül tetőzik. Jelentőssé válhat a légmozgás.
1: Közlekedés.
2: Napközben Széchenyben a Varsányi úton, Ludányhalásziban a falu Nógrád szakál felőli végén, valamint a 22-es úton Endrefalván mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani a 2-es úton Gödön és Szőtligeten is.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. május 27-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: A rendezési terv módosítást követően 8 hónapnyi halasztással elkészülhettek Balassagyarmat belvárosának új társasházi tervei. A törvényszék épületével szemközti ingatlanon egy 28 lakásos ház épülhet meg. A Városkapu programban már lebontották azt a 22 lepusztult állapotú ingatlant, amelynek helyén többek között ez a társasház is megépül. A Szatmári Kft. Beruházásában emellett az épületben üzlethelyiségek és mély garázs is megvalósul. A város polgármestere közölte, a társasház építésének szándéka már évek óta ismert Balassagyarmaton, de egy közelmúltbeli jogszabályváltozás miatt a bürokratikus folyamatok elhúzódtak, ezért az építkezést is csak annak lezárulta után kezdheti meg a kivitelező. Csa Gábort, Balassagyarmat polgármesterét hallják.
3: Ugye mivel rendezési terv módosítást kellett a főépítés javaslatára csinálni, ezért ez nagyjából egy 7-8 hónapos csúszást jelentett a tervezésben. Most elkészültek a tervek, ezeket én megosztottam, itt egy 28 lakásos társasház fog létesülni a kivitelező és tulajdonos Szatmári Kft. Beruházásaként. Ezek mind önkormányzati területek voltak, és az értékesítés kifejezetten erre a célra készült. Az önkormányzatnak ez az úgynevezett Városkapu programja. 22 rettenetes lakás elbontásra került, és helyére már épült ugye egy 10 lakásos társasház egy ingatlanon, és most két ingatlanon fog egy 28 lakásos, tehát jóval több ingatlan létesül, és még maradt 3 ingatlan, pontosabban 4 is, mert még a Rákóczi 8-ast is sikerült értékesíteni, és az is majd a tulajdonos révén felújításra kerülhet, tehát egy lényegesen több lakás fog épülni, mint amennyi elbontásra került.
2: Mindaddig minden képviselőtestületi ülésen felszólal, amíg nem oldják meg az elszaporodott varjú állomány kezelését, mondta a Fidesz-KDNP Váci önkormányzati képviselője a legutóbbi ülésen. Mokánszki Zoltán szerint sokasodnak azok is, akik felháborodnak a testület tétlenségén, miközben a lakók nyugalmát szinte megállás nélkül zavarják a károgó madarak, emellett a hátrahagyott ürülék fertőző, egyes esetekben játszóterek közelében is fészket raknak a varjak. Mokánszki felszólította a baloldali városvezetést, hogy ne csak ígérgessenek, és főként ne lerázó levelet küldjenek válaszként, hanem oldják meg a problémát. Lakosok elmondása szerint kis területen akár 50 fészket is megszámoltak már, ezzel szemben az önkormányzat csak 11-et távolított el az egész városban. Kondas Krisztián környezetvédelmi referens úgy reagált, hosszú távú megoldást szeretnének elérni a varjak átköltöztetésével, és azzal párhuzamosan folyamatos riasztással akarják távol tartani őket. Erre legkorábban június közepén kerülhet sor. Kondacs Krisztiánt, a Váci Városháza környezetvédelmi referensét hallják.
4: Egy hosszú távú stratégiát kezdtünk el kidolgozni, amelyikre árnyalatot kértünk be. Ez annyit jelent, hogy nem csak egy adhok intézkedés lesz, hogy a varjakat eltávolítsuk, leszedjük a fészküket, hanem egy ténylegesen egy varjaknak az átköltöztetése fog megvalósulni, és mellette párhuzamosan egy folyamatos riasztást kell végezni az ott lévő területen, tehát a Rigó utcában, amikor a varjakot áttelepítettük, hogy ne feszedjenek vissza.
2: Nógrádon a művelődési ház udvarán helyezték el azt a konténert, amiben a helyiek az elhasználódott vagy feleslegessé vált ruhákat vihetik. A szolgáltató minden kedden gyűjti be a tárolókból a ruhákat, azonban a polgármester elmondása szerint előfordulhat, hogy ennél is gyorsabban telik meg a konténer, ezért arra kéri a nógrádiakat, hogy ebben az esetben keressék fel a hivatalt, amely gondoskodik annak mielőbbi ürítéséről. Dávid Barbara Zsófia közölte, a ruhák elszállítása nem automatikus, aki jelölt keddi napon csak előzetes jelzés alapján érkezik a szállító cég autója. A korábbi tapasztalatok szerint a lakók egyszerre akár több nagy zsáknyi textilárut is beszállíthatnak a gyűjtőbe, ezért a következő hetekben gyakrabban fogják ellenőrizni a konténer telítettségét. Dávid Barbara Zsófiát, Nógrád község polgármesterét hallják.
5: Én mindenkit és az egész lakosságot arra kérnék, hogy ha ezek a konténerek megtelnek, akkor egy jelzéssel éljenek Nógrád község önkormányzata felé, és mi azonnal jelzünk, hogy nem fér bele több ruha. Nem szeretném, vagyis kérem a lakosságot arra, hogy ne pakolják körbe a konténert ruhákkal, mert ezek a ruhák valaki számára még értékesek lehetnek, és az a baj, hogyha ez elázik és bebüdösödik, nem fogják tudni továbbadni. Amit megtettünk, de nem szeretnék ebbe az irányba elmenni, amikor mi láttuk, hogy vannak itt a felső résznél is, mi behoztuk ide az önkormányzat udvarába, hogy ne ázzanak el, de nem szeretnék ruhagyűjtő kiállítást tartani itt az udvarba. Szeretném arra kérni a lakosságot, ha megtelt, szóljon az önkormányzatnak, mi meg továbbítjuk az elszállítási osztályra, hogy jöjjenek érte.
2: Sokkoló jelenetek játszódtak le a váci motoros találkozón, amikor egy vidámparki játék váratlanul megállt működés közben. A Kalapács Hinta utasai percekig a levegőben rekedtek, többen fejjel lefelé lógtak, miközben az áramszünet miatt teljesen leállt a szerkezet. A helyszínen többen pánikba estek, egy nő telefonon mesélte el, hogy sikoltozás hallatszott mindenfelül, az emberek pedig kétségbe esetten próbálták feldolgozni a történteket. A beszámolók szerint a mentéshez létrát is elő kellett venni, hogy biztonságosan lehozzák a bajba jutott embereket. Nem mindenkit tudtak azonban azonnal kimenteni, egy asszonynak például meg kellett várnia, amíg újraindítják a hintát. A nő később arról beszélt, hogy az eset után is még sokkos állapotban volt a történtek miatt, mert rendkívül félelmetes volt hosszú perceken keresztül kiszolgáltatott helyzetben lógni a magasban. Vácváros önkormányzat képviselőtestülete pályázatot hirdet a Katona Lajos városi könyvtár igazgató munkakör betöltésére. A vezetői megbízás határozott időre november 1-től 2031. október 31-ig szól, azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja a továbbfoglalkoztatást az igazgatói munkakörben foglalkoztatott személy számára. Megbízatásának lejártát követően határozatlan idejű kulturális munkakörben történő foglalkoztatásra irányuló munkaviszony keretében. Teljes munkaidőre általános munkarendben, munkabére pedig a munkatörvénykönyve szerint kerül megállapításra. Kikapott a Kismaros csapata a Pilis Csabától a Pest vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság 29. fordulójában. A Kismaros az első fél időben nem jutott szóhoz, a szépítő találatokat a 67. és a 69. percben szerezték, de az ellenfél újabb góljaival már a végeredmény született meg, 2-5.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Ma már néhol felhős idő zavarja a napfényt, de a hőmérséklet a tegnapihoz hasonlóan nyárias lesz. 32-33 fok körül tetőzik. Jelentőssé válhat a légmozgás.
1: Közlekedés.
2: Napközben Széchenyben, a Varsányi úton, Ludány-Halásziban, a falu Nógrád-Szakál felőli végén, valamint a 22-es úton Endrefalván mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani a 2-es úton Gödön és Szőtligeten is.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most Backspace. Vissza az időben.
6: Tapsvihar mindenkinek, kedves hallgatók, nagyon szép reggelt kívánunk, elmúlt 6 óra, úgyhogy benne a csapunk most már a 2502.
7: No,
6: műsorban.
7: De már nem fogsz megvezetni, majdnem direkt, csúnyát mondtam.
8: Direkt nem kereket mondott, tudod, hogy
7: már túl is mentünk. Figyelj, nagyon koncentráltunk, 2005, nem? Jó, nem lesz így jó. Futottak a fogaskerekek. Nem vezetsz meg. Na, frissek. Mondd meg, hanyadik.
6: Frissek és üdék voltak, egyébként 2485-tel indulunk, és hát ahogy a hallgatók is hallják, hogy nem, itt azért egy négyesben tudunk beindulni, úgyhogy Nóri, jó reggel.
7: Jó reggel, Ádám, Sanyi és Nóri.
8: Szép reggelt kívánok, sziasztok, Dága.
6: Igen, és Sanyikám, jó reggelt neked is.
9: Jó reggelt, sziasztok. Segítsetek nekem egy picit, már reggel lesz, kérném tületek. Én úgy emlékszem, hogy május utolsó szerdája, régen, nem tudom most így van-e, hogy azóta Challenge Day, ugye a kihívás napja.
7: Figyelj, valami igazad van. Volt. No. Volt-e no, valami és... 9. Az nem úgy volt, hogy számhoz kötött, és hogy 29.
8: Mire challenge-elnek?
7: Vagy 27.
9: És nem, ilyen versenyek voltak, tehát ilyen
7: 20 napja. Minden, bármiben.
9: Igen. Bármiben, iskolákban. És hát ugye május 27-e szerda van, Én úgy látom, hogy gyakorlatilag ez a hónap utolsó szerdája, május utolsó szerdája, úgyhogy én ezt a mai napot így írtam fel, hogy a kihívás napja.
7: Neki tök jó, de igazad van, mi még emlékszem, hogy gimnáziumban is volt ilyen, hogy 24 órás sportnap. Tehát, hogy akkor éjszaka benn aludtunk, és ott röplabdázgattunk meg. Mind, igen.
9: Megnézzük, ki van egy napotosok.
7: Micsoda antik vannak itt komolyan.
9: Megnézzük, kik a névnaposok.
6: Na nézzük.
9: Május 27-én szerdán Hella, Gyula, aztán Ágoston, Agropia, két P-vel, Agropia, igen, aztán Pascal, Perbált, Szörénke és Szörénke is. Egyébként a sürgősségi orvostan európai nap. Nem is tudtam. Meg hát ugye ide írtam magamnak a challenge date-t, vagyis a kihívás napját.
8: Fura egy nap, maradjunk ennyiben, jó?
6: Eklektikus.
7: Különleges.
6: Igen. Na. Nori nap van, úgyhogy majd életmódozunk 7 óra után, ez az egyik témán. Ezt majd megtudjátok hamarosan azt, hogy mi is az, amiről fogunk beszélni. Másrészt pedig majd Bíró Anna lesz a vendégünk, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Nógrád Vármegye referense, mert a nagyban szervezik Annáék a nyitott portanapokat Nógrád Vármegyében, és erről fogunk majd vele egy kicsikét beszélgetni. Úgyhogy nagyjából így vagyunk, reméljük, hogy mindenki megvan. 0-30-5-66-22-62 a Viber számunk. Írjatok, üzenjetek, véleményezzétek a műsort. Most pedig a Megaslágerekkel indulunk.

0: Ezek voltak a megaslágerek, úgyhogy megyünk, és akkor zenélünk, mégpedig 1994. május 27-e. Fontos nap volt.
1: Már éltem.
0: Én is.
1: Nagyon jó.
0: Hát te is, Norbi.
2: Hát akkor ma apa is voltam.
0: Nagyon jó.
2: Egy
0: mert
2: éve.
0: Hogy az Eagles 14 év után.
1: Eagles.
0: Visszatér, és először ad koncertet a kaliforniai Burbankben, 2,5 órás műsor volt, és ugye hát a neve ennek, aztán ennek a turnének meg lett bőle felvétel, és megőrültök. Hell Freezes Over.
3: Ez mit jelent?
0: Ugye, hát hogy ha befagy a pokol,
1: jaj,
0: ugye, Freeze. És azért, mert hogy ugye korábban Don Henley azt mondta, hogy akkor állnak össze újra,
2: ha befagy a pokol.
0: Ha befagy a pokol,
1: de
0: és ugye ebből adódóan ez
1: befagyott.
0: Befagyott, úgyhogy egy-két érdekesség jövő, mindjárt a zenekarra kapcsolatban.

0: rajzik.
1: Nem lehet ilyen vokálokat kreálni, sajnos az elképesztő. Nem bizsból
2: színvonal. Nem tudja megcsinálni a mesterséges intelligenciát ezt. Kiérzett belőle, hogy ez sávonként föl van véve, és az emberek élek.
1: Ott van az íze, a szaga elképesztő.
2: Igen.
3: Én meg a ruházatomat képzelem el, ott, hogy én vokálozok el.
1: Te vágod ezt a country cuccot?
3: Abszolút, nagyon.
1: Country csaj vagy.
2: Country girl. Igen, Take It Easy szól, ami egyébként egy legendás dal, de nem pont Eagles nota, mert a Jackson Browne írta, és Glenn Frey volt az, aki segített befejezni a dalt, és ez volt az első slágere egyébként az Eaglesnek.
1: Milyen érdekes.
2: Take It Easy, hogy még nem mertek még
3: mondjuk lehet,
2: hogy
3: a dalra
2: kiadni magukat.
3: Elsőre nem mondtam volna, hogy Eagles. Én nekem még ez nem volt meg.
1: Pedig ez nagyon-nagyon.
2: Ez egy nagyon
0: jó. Én nem ismerek.
3: Jó.
2: Nagyon jó. Igen. A zenekarban egyik legendásan durva feszültségek voltak, amikor ugye szétpattantak aztán, és 14 évig szünet volt. Ugye a végső szakítás előtt szinte utálták már egymást a tagok, és egyszer egy koncerten állítólag Glenn Frey a színpadon oda súgta Don Feldernek, hogy még 3 szám is megverlek.
1: Nem áll.
2: Komolyan. Hát megy a koncert, az meg, és akkor tudod, itt toljuk. És akkor Norbi, még 3 dal, az legbenne.
1: Hát így, hát ez megvan az, amikor a koncerten az egyik gitáros, tudod, teljesen spontán, oda megy a másikhoz, és akkor egy fülébe, egybe, ezek ilyeneket mondták.
3: Lehet, hogy ez olyan volt.
2: Tényleg.
3: Tehát de ez ki tudja, hogy ez mit, tehát ennek örültek is, le akarták zavarni, vagy még egymást játszani akartak.
2: Nem, szerintem annyira utáltak el egymást, tehát hogy tényleg így összeverték egymást, már annyira düh meg gyűlölet volt bennük, hát simán lehet egyébként narkó, mindenért, tehát óriási turnék, megveszített.
1: Föl kell menni a színpadra.
2: Igen, és piskodni kell, tehát simán tudom azt, hogy nyázták egymást, és pokolba kívánták az egész.
1: Biztosan.
2: Tehát hány ilyen együttes volt, hogy egyszerűen ez olyan, tehát nem tudjuk mi egyébként ezt fölfogni, mert kicsik vagyunk hozzá, jól alkotói közösségek ezek a zenekarok, hogy itt a halálra, hogy üdülték a
3: mást. Én nem akarnám gyűlölni.
2: Biztos lehet, nem, mert hogy olyan fokon égnek ezek az emberek, hogy simán. Tehát, hogy ez nem poén, hanem az, hogy...
1: Ez hozzá tartozik szinte ehhez az egész életvitelhez, amit ők élnek, hát nyilván benne van, egy család, basszus.
2: Igen, és ebből kezdve, tehát amikor így szétmennek már a dolgok benne, és nem tudsz együttműködni, és nem tudsz alkotni, akkor vége van, és, már, nézd, és halál.
1: Aztán utána mondjuk nőgy alatt volt minek lelohadnia, de mégis csak itt lett ez a...
3: Lecsapant a számlaszámról az összeg, és úgy volt,
1: hogy... Nem hiszem, ezeket az nem fog, nem hiszem.
2: Na,
1: jobb diak már akkor
3: elkölt. Mondjuk,
2: tessék a majdnapon Eaglest hallgatni.

0: Nézzük, hogy mi minden történt a nagyvilágban a mai napon, ugye Sanyika nagyon szereti a születésnaposokat, úgyhogy...
1: Fontosnak tartom, igen.
0: Én találtam egyet, szerintem ezzel el is leszünk ebben a pár percben, a mai napon 51 éves Jamie Oliver.
2: Ha, Jamie Oliver nagyon nagy.
1: Én a gasztronómia királya.
0: Most leszettem a 30 perces kajákat, meg a nem tudom én, gazdaságos kajákat, meg a 15 perces kajákat, meg a nagyon gyors kajákat, meg az ennél gyorsabb kajákat.
3: Mondtad amúgykor, hogy brutál történetek.
0: Annyira jó dolgok vannak benne, nem, tehát nem. Hogy én például olyat is megtanultam eddig, amit úgy nem, hogy így, hogy én például amikor csinálok, ugye most csináltam paráskumpit, ugye ezeket a új kumpit csináltam, ugye megsütve, serpenyőben, olívóolaj, rozmaringgal összekeverve, és akkor kész. Tehát, hogy, és ugye, hogy előtt ugye meg kell főzni a kumplit. Hogy ez egy jó
2: de csak egy kicsit.
0: De csak egy kicsit, de hogy, tehát, hogy nem az, hogy egy serpenyőben. Eddig ugye volt egy külön lábas, beleraktam a vizet, bele a kumplit, ugye, ugyanabban a serpenyőben.
2: Persze, hát nagy
3: róla víz, és utána rátolod a vizet.
2: De nagyrészt mindent, ezt érdemes így, hogy húst, mindent és azután abba, ha hogy nem.
0: Beledobtam egy fej fokhagymát a főzővízbe.
4: Milyen egy fej?
0: Hát egy fej. Rendes egy fej.
3: A hány gerez benne? Annyi.
0: Igen, az úgy bedobtam, hogy megfőztem a krumplit, utána akkor leengedtem a serpenyőről a vizet, elkezdtem ugye olivál elkezdni pirítani, szétomlott a fokhagyma.
3: Hát igen.
0: Végigkente vele az összes krumpli.
3: Hát igen.
0: Tehát olyan receptek vannak benne, ami egyik egyszerű,
2: illetve
0: de nagyon jó.
2: Ő nagyon sokat, én azért is nagyon szeretem, mert ő kimondottan ő is hangsúlyozza, hogy mennyire rohadt fontos, hogy az alapanyag milyen legyen. És saját, tehát hogy minél inkább hát, saját igen, termelésű vagy.
0: 30 percesben nem ez van, tehát ott pont az a lényeg, hogy gyors nincs idő utána nézni, okay. Tehát vettem a szupermarketben ezt, leöntöd róla
2: jó,
0: a vizet,
2: kész. De alapvetően neki akkor... fontos, én tudom, mert már olvastam tőle ezt,
3: de meg
2: hogy mennyire fontos.
3: Meg tudsz szólítani mindenkit, aki igen. Érdeklődik, és ez nagyon fontos.
0: És azért az arbicis pályában, mert tényleg bevásárol a szupermarketben, ez van, ugye ezt tuningoljuk föl, mert akkor vették kész bolonyai szószt. Nem baj, semmi gond, az is egészséges,
3: csinálj
0: csak
3: valami.
0: Előtte egy kicsit tupírozunk föl, mert egy kis hagymával.
3: Meg kéne menni az éttermébe. Most ünnepli, nem tudom, hanyadik izéjét, azt hiszem már, hogy ünnepelte. Nem, azt hiszem, hogy megvan az, hogy hány éve van meg, szerintem.
2: Tudom, hogy nemrég született megint egy gyereke.
3: Tényleg eltettünk.
0: Etetni tudja.
3: Tényleg eltettünk az idővel, sokat beszéltünk.
0: Etetni tudja.
3: Tápszert az kapott.
2: Biztos.
0: Na, jó van, Hodor Miklós elvileg a vonalban, úgyhogy át megnézzünk egy régi Nógrádot.
5: Megspace. Vissza az időben.
0: A cikkünk 1985. május 27-e, és az a címe neki, hogy hol ásnak a régészek Nógrádban. Új kőkori lakóház, berceli cseréptöredékek, ez pedig az alcím, és a következőről van benne szó, a cikk elejét röviden elmondom nektek. Megyénk régészei ezekben a napokban már javában készülnek, hogy a kedvezőbb időjárás beálltával folytassák Nógrád megye területén a megkezdett régészeti ásatásokat. A legígéretesebbnek ezúttal is a Széchény környéki ültetéstetői, jól mondom, hogy igen, ültetéstetői új

0: sokszor szoktunk egyébként a múzeumi munkatársakkal, a Szolnoki Tomiékkal beszélgetni arról, hogy akkor merre jártak és milyen felfedezések vannak. De hogy emlékszel vissza, akár mondjuk a 90-es évekről is lehet beszélni, hogy aktívabbak vagytok most, mint régen, több a lehetőség, vagy van még egyáltalán mit kutatni, hogy látod ezt mondjuk az elmúlt év tizedek távlatából?
1: Hát én úgy mondanám, hogy a régészeti munka, a régészeti feladat ellátás az folyamatos mindig, tehát nincs csak más, lehet, hogy kicsit annyibe talán más jellegű, hogy manapság, vagy abban az időben voltak ugye államilag jó megtámogatott ugye ilyen tervásatások, amikor aha, kifejezetten valami váratástak, kutattak, vagy például hogy itt a cikkben is említett pásztói ugye középkori oskolamesterházát. Tehát ilyesmit ugyan manapság a régésznek mindig az az álma, hogy tervásatás legyen, hogy egy előre meghatározott területen, ahol valami sokat remélnek, azt ugye tudományos tevékenységből, tudományos hát motiváltságból fakadóan feltárni, nem ezt a fajta ezért, hát, hogy ami a jogszabályokból fakad, hogy bizonyos építkezésnél ugye kötelező előtte régészetileg ugye megkutatni a területet. Hát nyilván nem, én megmondom őszintén, én nem vagyok benne annyira a régészetben, én ezt nagyon-nagyon szakszerűen elmondani nem tudom, de az biztos, okay, hogy a 80-as években, amikor ez a cikk keletkezett, akkor biztos, hogy nagyon sok folyamatosan, nagyon sok ilyen tervásatásszerű, amit ma így a tervásatás zajlott Nógrád vármegyébe, és Nógrád vármegyébe aztán tényleg megvannak azok az objektumok, ahol hát már csak a várakra gondolunk is, nyilván nem csak a várakra, de ugye csak itt a közelünkben Salgóvár a 81-82-ben csinálták az első mondjuk etapját a feltárásnak, Feld István régész vezetésével, az egyik legjobban országosan és az egyik legjobban régészetileg dokumentált váró van szó. Hollókőben 60-as évek második fele, úgy 66-69-ben volt az első nagy, ugye ezek mindig ugye egy ilyen szakaszosan folynak.
0: Értelek.
1: Tehát ugye lényegében 2014-ben meg kialakították azt, ami most látható. Drége is például az nagyjából, az úgy tudom, hogy inkább ott a rendszerváltás után kezdték, hát feltárások voltak természetesen, régészeti feltárások, de például ez a fajta rekonstrukció, hogy új falakat emeltek, ez inkább a rendszerváltás után zajlott. Nógrádba is, ugye inkább a rendszerváltás után kapta azt a képet a vár, most ugye átmentem kicsit várba, jó lett a régészeti kutatás, nem azonos a várakban.
0: De azért, hogy egy laikus hallgató az kapásból azt, hogy akkor jó, régészet, vár, középkor is akkor
1: ki. Nem, de hát ott vannak a különböző neolit korszaktól kezdve, paleolit korszaktól kezdve, a neoliton át a bronzkor, vaskori, népvándorláskor, középkor, oszmántörökkor, ugye, és akkor lezárulik, mert általában úgy szokták, hogy a régészeti korszak, én legalábbis még úgy tanultam, még a történelem, amikor történelem szakra jártam, igen? Hogy az 1711, odáig régészeti korszak.
0: Aha.
1: Tehát a Rákóczi szabadság, a harc vége, a nagy magyarországi, nem is tudom hány évtizedes nagy háborúságuk befejezése volt egyébként az. Mindegy, szóval általában onnantól kezdve már nyilván 18. század másik felébe is lehet tárni dolgokat, de általában régészeti korszakolásba odáig szoktak haladni. Mindenfajta, tehát Nógrádban mindenfajta korszakból mindenfajta leletek kerültek elő, hát nyilván a folyó és patakvölgyek, ugye Nógrádban inkább patakvölgyek, azok általában mindig hagyományosan lakottak a évezredek óta, úgyhogy tulajdonképpen mindig lesz feltárni való, úgyhogy ettől nem kell félni.
0: Abszolút.
1: És hát a várok földje is ugye Nógrád itt.
0: Így van.
1: Nem annyira szembetűnő várok, földvárok, elteljesen elpusztult várok, amely gyakran csak egy várhegy őrzi annak az emlékét, hát ilyenből is nagyon sok van. Hát egyébként nagyon templomok, középkori templom alapokra épülő mai templomok, nagyon sok van Nógrádban, tehát ez egyébként egy kincses bánya régészeti szempontból.
0: És erről mi sokszor szoktunk veletek beszélni, ahogy mondtuk, hogy a Tomiékkal is, meg a Békkal is, hogy reméljük, hogy lesznek még ilyen interjúk is. Miki, köszi, és akkor holnap folytatjuk egy másik témával. Jó, köszönöm, hogy itt voltál. Szia, szia.
1: Minden jót. Köszönöm.
0: Szia. Mi pedig megyünk tovább, jönnek a dalok. Listen.

0: Headspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Reklám. Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
2: Adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
3: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
4: Jó húsban vagy, cibém.
3: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
4: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
5: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
6: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
7: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
8: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Sor teteje tele van világokkal. De el kell jönnöd, mielőtt eltűnik a világ. Különben örökre ott ragadsz. Szereti ezgetni.
10: Ó, imádni fogod.
11: Jöhet valami ütős?
12: Egészen fejbe vesz.
13: Semmi rossz nem történhet, ugye?
14: Most szórakozol vele.
15: Varázslatos lesz.
16: A varázslatos titokfa. A mozikban.
0: Reklámot hallottak.
17: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
18: A mikrofonnál Molnár Róbert.
19: Hírek.
18: A rendezési terv módosítást követően 8 hónapnyi halasztással elkészülhettek Balassagyarmat belvárosának új társasházi tervei. A törvényszék épületével szemközti ingatlanon egy 28 lakásos ház épülhet meg. A Városkapu programban már lebontották azt a 22 lepusztult állapotú ingatlant, amelynek helyén többek között ez a társasház is megépül. A Szatmári Kft. Beruházásában emellett az épületben üzlethelyiségek és mély garázs is megvalósul. A város polgármestere közölte, a társasház építésének szándéka már évek óta ismert Balassagyarmaton, de egy közelmúltbeli jogszabályváltozás miatt a bürokratikus folyamatok elhúzódtak, ezért az építkezést is csak annak lezárulta után kezdheti meg a kivitelező. Nógrádon a művelődési ház udvarán helyezték el azt a konténert, amiben a helyiek az elhasználódott vagy feleslegessé vált ruhákat vihetik. A szolgáltató minden kedden gyűjti be a tárolókból a ruhákat, azonban a polgármester elmondása szerint előfordulhat, hogy ennél is gyorsabban telik meg a konténer, ezért arra kéri a nógrádiakat, hogy ebben az esetben keressék fel a hivatalt, amely gondoskodik annak mielőbbi ürítéséről. Dávid Barbara Zsófia közölte, a ruhák elszállítása nem automatikus, aki előtt keddi napon csak előzetes jelzés alapján érkezik a szállító cég autója. A korábbi tapasztalatok szerint a lakók egyszerre akár több nagy zsáknyi textilárut is beszállíthatnak a gyűjtőbe, ezért a következő hetekben gyakrabban fogják ellenőrizni a konténer telítettségét. Vácváros önkormányzat képviselőtestülete pályázatot hirdet a Katona Lajos városi könyvtár igazgató munkakörbe töltésére. A vezetői megbízás határozott időre november 1-től 2031. október 31-éig szól, azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja a tovább foglalkoztatást az igazgatói munkakörben foglalkoztatott személy számára. Megbízatásának lejártát követően határozatlan idejű kulturális munkakörben történő foglalkoztatásra irányuló munkaviszony keretében. Teljes munkaidőre általános munkarendben, munkabére pedig a munkatörvénykönyve szerint kerül megállapításra. Szúnyogértás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén. Az elaprózódott tenyészőhelyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen. Ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-Sziget, Dunaújváros, Szekszárd-Baja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében, közölte a katasztrófavédelem. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki. Ezekre a levegőből juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre.
1: Időjárás.
18: Ma már néhol felhős idő zavarja a napfényt, de a hőmérséklet a tegnapihoz hasonlóan nyárias lesz. 32-33 fok körül tetőzik. Jelentőssé válhat a légmozgás.
2: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
11: Közlekedés.
18: Napközben Széchenyben a Varsányi úton, Ludányhalásziban a falu Nógrád szakál felőli végén, valamint a 22-es úton Endrefalván mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani a 2-es úton, Gödön és Szőtligeten is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: Műsorszám termék megjelenítés tartalma.
19: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
20: Megafon.
17: Nagyot szól.
21: 7:03 folytatjuk a start menünket. Szép szerda reggelt kívánunk mindenkinek.
22: Jó reggelt.
21: Jó reggelt nektek is. Halló.
23: Hi.
22: Hello.
23: Sziasztok.
21: Meg vagy, Sanyi?
23: Itt vagyok, jó, igen.
21: Megijedtük.
22: Sanyi, nem akart beköszönni.
23: De hogy nem, egy picit elment a vétel. Jó reggelt kívánok, sziasztok. 7 óra volt egy picivel, igen, hogy az Ádám mondta. Május 27-e szerda van. A Viber számunk, ami ingyenes, 0635662262. A telefonszámunk üzenetrögzítős 0635957957. Hívjatok, írjatok, reagáljatok, hagyjatok nekünk üzenetet, szóljatok hozzánk.
21: Bizony, akár mondjuk lehet hozzászólni Nóri témájához is, mert hogy ő hozza az első óránk csacsogását, a meg a slágerek után.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, ragyogunk, és akkor Nóri életmód robotával indítjuk ezt az órát, ahogy ígértük az előbb, és akkor nézzük, hogy miről fogunk beszélgetni.
1: Érkezem. A fiúk remélem most nem szólalnak meg, mert itt a szünetben már megszólaltak. Most pedig
2: én szerettem volna mondani, hogy én nagyon szeretem ezt a robotot.
1: Jaj, de jó. Képzeld el, Sanyi, neked mondom, hogy ma arról fogunk beszélni, hogy alapvetően elmondom még egyszer, a testünk egy boldogság gyár.
2: Ez így van.
1: Igen. És hogy olyan technikákat fogunk elsajátítani, vagyis hogy segítek benne, nem a fiúk nekem, én nekik, hogy a jó kedv vegyületeket.
0: Nem vagyunk jó helyzetben.
1: A jó kedv vegyületeket hogyan tudjuk saját magunk előállítani.
0: Jó, azért nem vagyok a rendben, nem vagyok szerint.
1: De nagyon. Két kutya fiúval ülök itt. Sanyi, jó, hogy nem látom.
0: Igen. Nem csak mondjuk a hallgatóknak, hogy a dalakat már azért megkérdezünk akkor a Nórától, hogy mégis akkor mi lesz ez a boldogsággyár, és akkor, hogy akkor mondta, hogy akkor ő fog nekünk ebben segíteni, mert akkor vegyületek meg, nem tudom, hogy az...
1: Kreatívak voltak a fiúk.
0: Van, és hát nyilván olyan lehet az ember boldog sokféleképpen.
2: Na, piszkos fantáziájukat elengedték, gondolom, ugye Nóri?
1: Parancsolsz.
2: Igen. Piszkos fantáziájukat gondolom elengedték azon.
1: Szerintem el.
0: Igen.
1: Én úgy érzem, hogy szabadjára. Szabadjára menekültek, de én nem erről szeretnék beszélni.
0: Akkor beszélj tényleg arról majd mindjárt, hogy akkor vannak praktikák, és most...
1: Igen.
0: Igen, tehát hogy hogyan és miképpen, tudatosan tehetek azért, hogy én boldog legyek.
1: Így van, tehát pont.
0: De most azt fogjuk átbeszélni, akkor egyek mondjuk naponta 5 tábla csokoládét?
2: Nem.
1: Jó. Tehát itt nem feltétlen csak a kajálásból.
3: Jó, mert az csapda, az csapda.
1: Igen, az egy...
2: Esetleg fejben dől el.
1: Fejben is sok minden eltől, igen.
0: Jó, csak ugye azt most hallgatok, és akkor hogy legyen, hogy boldogok tudatosan. Most, hogy érted, szarul érzem magam, akkor mondjam azt, hogy boldog vagyok. Érted, akkor nem tudsz velem mit
1: tenni. Én értem, de alapvetően azt mondod, hogy ez gagyi, de még ez se annyira rossz, mint amennyire bénán hangzik.
0: Jó, azt mondom, beszéljünk erről, mert egy szkeptikus vagyok, ugye, mert az, hogy körülötted mi zajlik éppen, mi történik, nagyon sok minden hat az ember boldogságára.
1: Jó, meg én nem feltétlen azt mondom, hogy mindenképp így boldog leszel, hanem hogy jobb kedvű. Vagy mi az, amivel gyárilag elindíthatod azt a láncreakciót a szervezetedben, hogy ez erre hat, az arra hat, és annak az eredménye az lesz.
0: Ilyen kirobbanó.
1: Nem, jobb kedved lesz. Hogy jobb kedved
0: Jó, én kíváncsi vagyok rá tényleg, úgyhogy egy pár dal után akkor kezdjünk bele ebbe a témába.

0: Itt is vagyunk tehát, és akkor Nóri életmód rovatával folytatjuk. Jó rádiózást kívánok minden hallgatónak, és akkor figyeljünk rá, mert hogy ugye azért nagyon sokan küzdködünk azzal, hogy hát, hogy mondjam, szürkék a mindennapjaink, valahogy nem tudom, nyomottak vagyunk, rossz hangulatunk, viszont hogy egy kicsit jobb kedvünk legyen, arra rá tudunk építeni egy stratégiát, hogy ezt meg tudjuk akkor dolgozni.
1: Igen, a hétköznapi tényezőkkel, mert ugye, ahogy mondtad is, most annyira béna rossz idők voltak, én magamról is tudom, mert ezek az szürke,
0: sötét,
1: és akkor hiába, hogy 8 óra után megy le a nap, de már mit tudom én,
2: semmit. Nem segített, pont az Ádámmal beszéltük a múltkor, hogy jó illatok vannak, május, csicseregnek a madarak,
0: de az eső nélkül is működik, érted, de az, hogy ilyen nyomott idő volt egy pár napig, és ilyen tényleg ez szürke volt, bár talán kezdjük azzal, hogyha mondjuk átmegyünk ebbe a pszichostratégiába, hogy ugye körülbelül ott kell az egészet elkezdeni szerintem, hogy kimondom azt, hogy én gyakorlatilag függetlenítem magam az időjárástól, tehát nehogy már az én kedvemet az befolyásolja, hogy kint esik az eső, vagy nem.
1: Nyilván, hogy
0: szoktam mondani,
1: hogy tudatos vagy, az már tök jó.
0: Igen, tehát ezt, ha nem tudod meglépni, akkor érted, tehát azért van rossz kedved, mert kint nem süt a nap, akkor ember, akkor mi van?
1: Igen, nyilván nem azért, mondjuk én magamból kiindulva, én nagyon várom már a meleget, meg a napfény, meg oda vagyok érte, meg nem tudom én, és egy valamelyest azért befolyásolja, de nyilván nem attól vagyok, mondjuk ha rossz kedvem van, nem attól vagyok rossz kedvű, hogy milyen idő van kint, vagy milyen nincs, de hogy mindegy, sokkal jobb, ha reggelről kisüt a nap, az egész biztos.
3: Hát, hogyne, persze.
1: De hogy olyanokra gondolok itt egyébként, hogy amit már a bevezetőben is említettünk, és ha most a komoly részére térünk rá, hogy a testünkben egy kis boldogsággyár van, ez szerintem egy annyira cuki megfogalmazás, mert hogy azok a hormonok, biztos hallottatok már róla, hogy dopamin.
3: Igen.
1: Na, ő az öröm motiváció hormonja, szerotonin.
3: Igen.
1: Az is a szervezetben képződik, az a jó hangulat, a nyugalom verzió, az endorfin. Igen. Tulajdonképp az is akár egy futás után rengeteg endorfin tud felszabadulni, és az még nem mellesleg nem csak ilyen euforikus, hanem egy ilyen fájdalomcsillapító hatása is tud lenni, illetve az oxitocin, ez meg a kapcsolódás, bizalom hormon, hát ez erős azt mondani, de hogy nagyon sokat segít abban, hogy ez jobban kialakuljon, és mi az, amikkel egyáltalán, ha már reggelről fölkelek, és kihúzom a függönyt, azt higgyétek el, hogy az ébredést követő fél órán belül kinyitod az ablakot, vagy kihúzod a függönyt, és a napfényt tudatosítod a szemeddel, ott pedig leképződik, hogy szegény természetes karmai napfény van.
2: Jó, nincs, hát ebből igazad, nincs igazad,
1: el tudod képzelni.
2: A melegét én is érzem.
0: Jó, mondjuk az is,
2: és ez már is jó érzés.
1: Igen, ugyanaz, így van, kvázi te úgy vizualizálod, igen, és az már a dopamin termelést hát serkenti, hogy tudomásul veszed. Ha még hozzájön az, hogy tényleg jó idő, és érzed a illatot, meg a, mit tudom én, a kivirágoztak, az is plusz hozzá tud tenni, és rettentően praktikus, illetve ha megteheted, hogy akár erkélyre, vagy akinek terasz, vagy udvar, kimész a reggeli időben egy 3 percre. Ezek mind-mind egy olyan láncreakciót indítanak el a szervezetben, hogy a csak ezek
2: azt
1: az...
2: Azt mondtad, hogy a láncdohányos kimegy.
1: Hát a láncdohányos úgy is kimegy, gondolom.
2: Az kimegy, káros az egészségre.
0: De kimész úgy az, is hát
1: Igen, nem feltétlen, az a dohányzás része az egészséges benne, de ha már kimegy, az is egy tök nagy plusz, mert hogy el tud ilyeneket
0: indítani. Oké, kimentem, akkor az erkélyre beszippantottam a napsugárzást, jó?
1: Igen. Az, na, akkor...
3: Számomra az a legnehezebb ebben az egész történetben, hogyha erre gondolok, hogy tényleg, hogy nekem kell akarnom boldognak lenni. Első körben
2: hát saját magamat. Norbi.
3: Hát tudom.
1: Igen, tudom. Egyébként figyelj, a legnehezebb.
3: Hogy akarjam. Tehát az a nagy kérdés, hogy attól az ember hamar le tudám fáradni, meg tántorodni attól, hogy ezt akarni kell, és nem
0: hát
3: az eredménye.
0: Hát de most figyelj már, most ez hülyeség. Most nem. Akarnod kell.
3: Azt. Az azt
0: fölkezz
3: jelenti.
0: Fölkezz reggel, boldog akarok lenni.
3: Igen.
2: Minden marra vágysz. És akkor mit csinál? Egyik minden ember.
3: ezt próbálod meg, magad ezt próbálod érezni. Meg, ennek megfelelően próbálsz meg gondolkodni, de brutál nehéz.
0: De mi az, hogy ez alapján? Tehát, hogy érted?
3: Hát az, én észrevettem magamon például azt, hogy én valamiért én hajlamos vagyok hosszú időkre belefeledkezni. Nyavajáskodásokba, nyafogásokba,
2: szerintem mindannyian.
3: Ilyen dolgokba, és egy idő után eljutok magad. Oda, hogy lent vagyok már nagyon-nagyon mélyen, és akkor utána annyira mélyen vagyok, hogy észreveszem magam, hogyha most nem nyúlok le magamért valahogy, akkor abból nem nekem lesz már bajom, hanem már mindenki nagyon unja a környezetemben.
2: Én meg eljutottam arra a szintre, hogy nem hagyom.
3: Ezért gondolom azt,
1: igen,
3: hát, okay,
1: de jó, teszed,
3: ezért
1: de
3: gondolom hogy azt, hogy azt már akarni kell, hogy ne juss el arra, és azt is észrevettem, hogyha ez mindig olyan kor van, amikor például, amikor elengedek a sportonásból valamennyit, ezt már mondtam a múltkor is, ha nincs meg az a fajta rendszeresség, ami miatt én nálam személy szerint úgy működik, hogy akkor úgy érzem, hogy akkor patentebb vagyok egy bizonyos szempontból, mondjuk ennek a szempontjából,
0: hát akkor
3: sokkal
0: akkor,
3: hamarabb elengedem
0: akkor vagy,
3: a fejem.
0: Akkor vagy boldogabb, amikor egészségesebbek érzed magad.
1: Én nálam arról indul. Amikor tesz tevékenysége folyamatosan.
0: Igen, azért mondom, hogy amikor egészségesebbek érzed magad, tehát amikor te elkezdesz futni, stb., akkor attól te jobban érzed
1: egyébként
0: magad.
1: Egyébként mindenki.
3: És egyébként mindenki valószínűleg jobban is érzi, vagy érezni magát.
0: Jó, de akkor miért beszélünk most? Arról, hogy kifutom magam és jól érzem magam tőle, vagy azt, hogy akkor most én kvázi folyamatosan én, nem tudom én, valahogy egy boldog legyek. Figyelj,
1: mert ez
0: legyek.
1: Nem egy. Ez szerintem egy nem egy dolgom múlik, hanem ez kb. 10-15 százezer.
0: Oké, csak most ott tartunk, hogy kimentünk az erkélyre beszippantani a napot. Attól még nekem nem biztos, hogy jó boldog leszek ettől, úgyhogy menjünk tovább a stratégiával.
2: Embereket, jó illat, madárcsicsergés, jó a levegő, megtervezed a napodat egy jó környezetbe, és csak jó, a jó dolgokat
3: ez elfogyhat mondjuk délre ez a
1: nyilván, okay. De jó, akkor én hozzácsatolnám ezt hirtelen Norbira rácsatolva, hogy a mozgás, ha teheted a mozgás délelőtt. Nyilván nem kell mindenkinek futni, mert te mondjuk nem szeretsz futni, neked az nem.
2: Félország nem sport.
1: Amit megtehet, de aki hajlandó vagy szeret, az nagyon sokat tehet hozzá, hogyha mondjuk délelőtt sportol, vagy mozog, akár sétál. Tehát ha azt mondom én, hogy besétálok a munkahelyemre, mert úgy van időzíthető, vagy úgy időzítem én magam, már az is zseniális, tehát itt nem feltétlen olyan mozgásra gondolok, illetve ami nagyon durva, szerintem is erre akár Norbinak is lehet egyfajta megoldás, mert én is látom ennek a korosztálynak a férfiaknak is a problémáját, hogy el vagy szigetelődve egy kicsit, úgy mond, hogy nem találkozom mondjuk, mint az Ádám, hogy ő non-stop forgat hétköznapi és emberek között jön-megy, sokkal nehezebb vagy kevésbé tud magány, vagy nem magányos lenni, de hogy egyedül lenni, érted? Több inger éri egyéb társas kapcsolatok, na így mondom. Mert neked az tök más, hogy hétvégén munka és...
3: Kibalom magam igen, ezek alól, abszolút igen. Így van.
1: És ez viszont, én egészen bizonyos vagyok benne, hogy már nem csak ennek a korosztálynak, a fiatalok, tudjátok mennyit sok fiatalt találkozom,
3: külön-külön.
1: Aki igen, tök értelmes, normális, cuki, és elmondja, hogy igen, ő most már észreveszi saját magán, hogy kvázi ilyen depresszív epizódjai vannak, és ez a kedvtelenség, és tényleg úgy kell magát megerőszakolni, hogy bármi legyen. Uh-huh. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy jó, akkor elmentünk gyalog munkába, esetleg sportolt az, aki megteheti. Uh-huh. Ha nagyon ég a ház, én akár itt a kocka csoki, ne tábla csoki legyen, hét csokoládé, mondjuk egy 70%-os csoki, egy-két kocka nyugodt szívvel.
2: Ha nagyon ég a ház, akkor hívd a 112-t.
1: Igen. Yeah. Igen, szóval a csokoládé is konkrétan tényleg segíthet, vagy hogyha olyan fajta ételt fogyasztasz, vagy nem tudom én, ami kedvedre való, és hogy én határozottan azt mondanám, hogy magamat meg kell ismerni ahhoz, hogy tudjam, hogy én nekem mi tud jó lenni. És minél előbb felismerni időben azt, hogy most már nekem ez most már nem az. És akkor kezdjek el...
2: Mit csináltam régen, amikor ilyen időszakon volt?
1: Mond.
2: mindig kerestem olyat, hogy mondjuk más útvonalon mentem be a munkahelyre.
1: Na, tök jó.
2: Nem a megszokott, unalmas éveken keresztül, bocsánat, minden kutyak, akit ismerve, meg minden illatú embert, akik nagyjából ugyanabban az időpontban jöttek, és együtt utaztunk, és untam, és kerestem más útvonalakat.
1: Igen, egy kis változatosság.
3: És aztán csak késtél a munkahelyedről.
0: Akkor már Rákos rendező külsőn vagy, Szegeden. Igen. Jó, beszéljük akkor még erről mindjárt, mert azért még mehetünk tovább ebben a pszichostratégiában, úgyhogy egy pár dal után folytatjuk.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
5: A rendezési terv módosítást követően 8 hónapnyi halasztással elkészülhettek Balassagyarmat belvárosának új társasházi tervei. A törvényszék épületével szemközti ingatlanon egy 28 lakásos ház épülhet meg. A Városkapu programban már lebontották azt a 22 lepusztult állapotú ingatlant, amelynek helyén többek között ez a társasház is megépül. A Szatmári Kft. Beruházásában emellett az épületben üzlethelyiségek és mély garázs is megvalósul. A város polgármestere közölte, a társasház építésének szándéka már évek óta ismert Balassagyarmaton, de egy közelmúltbeli jogszabályváltozás miatt a bürokratikus folyamatok elhúzódtak, ezért az építkezést is csak annak lezárulta után kezdheti meg a kivitelező. Nógrádon a művelődési ház udvarán helyezték el azt a konténert, amiben a helyiek az elhasználódott vagy feleslegessé vált ruhákat vihetik. A szolgáltató minden kedden gyűjti be a tárolókból a ruhákat, azonban a polgármester elmondása szerint előfordulhat, hogy ennél is gyorsabban telik meg a konténer, ezért arra kéri a nógrádiakat, hogy ebben az esetben keressék fel a hivatalt, amely gondoskodik annak mielőbbi ürítéséről. Dávid Barbara Zsófia közölte, a ruhák elszállítása nem automatikus, a kijelölt keddi napon csak előzetes jelzés alapján érkezik a szállító cég autója. A korábbi tapasztalatok szerint a lakók egyszerre akár több nagy zsáknyi textilárut is beszállíthatnak a gyűjtőbe, ezért a következő hetekben gyakrabban fogják ellenőrizni a konténer telítettségét. Vácváros önkormányzat képviselőtestülete pályázatot hirdet a Katona Lajos városi könyvtár igazgató munkakörbe töltésére. A vezetői megbízás határozott időre november 1-től 2031. október 31-ig szól, azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja a tovább foglalkoztatást az igazgatói munkakörben foglalkoztatott személy számára. Megbízatásának lejártát követően határozatlan idejű kulturális munkakörben történő foglalkoztatásra irányuló munkaviszony keretében. Teljes munkaidőre általános munkarendben, munkabére pedig a munkatörvénykönyve szerint kerül megállapításra. Szúnyogértás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén. Az elaprózódott tenyészőhelyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen. Ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-Sziget, Dunaújváros, Szekszárd-Vaja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében, közölte a katasztrófavédelem. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki. Ezekre a levegőből juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre.
4: Időjárás.
5: Ma már néhol felhős idő zavarja a napfényt, de a hőmérséklet a tegnapihoz hasonlóan nyárias lesz. 32-33 fok körül tetőzik. Jelentőssé válhat a légmozgás.
4: Közlekedés.
5: Napközben Széchenyben, a Varsányi úton, Ludány-Halásziban, a falu Nógrád-Szakál felőli végén, valamint a 22-es úton Endrefalván mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani a 2-es úton Gödön és Szőtligeten is.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
7: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
6: Nagyot szól.

0: Oké, itt vagyunk, és aztán még egy pár percet tudunk a kis életmód rovatunkkal foglalkozni, igen. Hogy igen, egyébként én inkább azért átfogalmaznám, tehát hogyan legyen jobb a közérzet.
1: Így van.
0: Tehát, hogy attól még nem biztos, hogy tehát az, hogy boldogságot hogyan csináljunk, az szerintem az távolra vezet. Itt arról van szó, hogy attól, hogy én becuppantok egy kockacsokit, attól én nem leszek boldog, viszont a benne lévő kemikália az javíthat az én közérzetemet.
2: Az aktuális.
0: Tehát ugye itt az, hogy kicsit földobjuk
1: de a közérzetet. De ha minél többször jobb az aktuális közérzeted, akkor feltételezhetően hosszabb távon egyre jobb lesz, vagy több technikát tudsz megtalálni. Például zene a másik ilyen, mert a zene is nagyon sok, hát nyilván neked megint más, mert munka is, de hát most aki szereti, vagy régi dalt hallgatsz, vagy nem tudom, én például rajongok, vannak ilyen albumjaim, ami ilyen érzésekhez társítva.
3: Ó, hát hogyne, persze. Ugye? Hát hogyne, hát ez a trigger, és akkor gyakorlatilag azzal komplett hangulatokat, egyben. Emlékeket a többfők, ki mennyire hajlamos erre tud berántani úgy, hogy ebből el is tudsz lenni egy napot,
1: igen.
3: Akár.
1: Igen, meg ezek a klasszik, hogy természetbe sétta, meg nem tudom én, tehát hogy ezeket nyilván már annyira részletesen nem taglalom, de ami nagyon nagy probléma, ugye az, hogy az idegrendszernek, az mindenhol elmondható, az idegrendszernek van ez a paraszimpatikus része, illetve az a szimpatikus része.
3: Sose értettem ezt a két
1: szót. A szimpatikus rész az az, ami az üs vagy menekülj, amikor pöröksz, amikor megy az agyad, amikor az ősember a mamutot leszúrta.
3: De miért mondja szimpatikusnak? Jó, nem kell megmagyarázni.
1: Nem, ez most mindegy. Tudom. És igen, akkor igen. A paraszimpatikus.
0: Tudod, a para.
1: Az pedig az a része, mi arra vagyunk jó,

0: lépni, azt csak úgy tudod megtanulni, ha elsajátítasz valami technikát. Agykontrolloztunk is, ugye például. Tehát, hogy abból én például nagyon sokat használok a relaxáció, meditáció, mit tudom én, és érzem, hogyha mondjuk egy hétig nem használom. Érzem azon, hogy hű, sokkal magasabb az alap működésem. Viszont, hogyha az van, hogy mondjuk akinek a séta, vagy az erkélyen áldigálás, vagy a nem tudom én mi jelenti azt, hogy kikapcsoljon az agya, akkor azt kell gyakorolni, ha rohadt jól vagyok, ha nem, akkor is. És mivel, hogy az agyunk megtanulja ezt az egészet, hogy elő tudod hívni akkor, mert már teljesen benned van, hogy
1: működött, bizonyított, van mihez viszonyulni.
0: Van. És hogy ez például nagyon fontos megint csak ahhoz, hogy meg tudjad azt, hogy minél jobban legyél. Tehát egy kicsit mindig finom hangoljál a szarállapotodon. Ez is egy.
2: Jó, a para az ugye az, hogy a mellette lévő kívüli vagy ellen. Tehát ugye pont akkor az ellentéte.
1: Ellentéte.
2: És egyébként... hogy a paranormális az nem normális.
0: Ez alapvetően ellentéte. A másik ezek meg, igen. Hogy rohadt nagy probléma, hogy rengeteg az instant boldogság, tehát ez a görget, megeszel egy, mit tudom én, cukorsokkot, nem tudom, tehát hogy ezeket is abba kéne hagyni, mert az ilyen amplitúdón van. Tehát...
2: Múltkor pont beszéltük a VBT-vel, ugye, hogy idegrendszerről volt szó a kékhalálban, és pont az, hogy kimész az erdőbe, akkor nagyjából van 3 fázis az agyadnak, ami elkezd máshogy dolgozni, most nem tudom pontosan, de mondjuk 20 perc után azt hiszem, kikapcsol az a fajta védekező mechanizmus, amely itt van bent a, tehát mindenhova mész, figyelnek el nagyon sok mindenre, autó, nem tudom én mi, és 20 perc elteltével ez kikapcsolódik az agyadból.
1: Biztonságérzet?
2: Igen, tehát meg akkor utána jön a következő, de 3 fázis van, amire egyébként abszolút teljesen lehet látni azt, hogy teljesen máshogy fogsz működni. Kint az erdőben.
0: Ez tulajdonképpen meditatív állapot.
1: És ezt még ki lehet próbálni, mert akár az ember mondjuk egy durvát életében először megy ki egy erdős területre, akkor néhány óra elteltével ezeken a fázisokon átesik, és ha figyeli, és jól figyeli magát, akkor ezek bejönnek.
2: Egy dolog fontos, hogy zárásként nála legyen a vaktagság mindig.
3: Így van, ez nagyon fontos.
2: Köszönjük, Nórika! Jövő héten hozunk még egy ilyet majd. Most pedig a dalokkal megyünk tovább.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
7: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
6: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
7: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
6: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
7: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
6: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
7: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
6: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
7: Megéri hozzánk jönni.
0: Megéri hozzánk jönni.
6: Építkezik. Felújít. Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az ára elképesztőek.
7: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
6: Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
8: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Új szomszédaink lesznek.
11: Nem érzed úgy, mintha lenne valami mocskos stimkok?
10: Ez meg mi? Jaj, de!
12: Ez lovas vadászat.
10: Ne, már megint.
13: Fontos tudni, hogy a kopókkal való vadászat más tészta, mint a fegyveres vadászat.
14: Intézhetem?
12: Intézkedj!
13: Hát ez parádés lesz.
15: Vadász idény 2. Május 28-ától a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
16: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
17: A mikrofonnál Molnár Róbert.
18: Hírek.
17: Mindaddig minden képviselőtestületi ülésen felszólal, amíg nem oldják meg az elszaporodott Varjú állomány kezelését, mondta a Fidesz-KDNP Váci önkormányzati képviselője a legutóbbi ülésen. Mokánszky Zoltán szerint sokasodnak azok is, akik felháborodnak a testület tétlenségén, miközben a lakók nyugalmát szinte megállás nélkül zavarják a károgó madarak. Emellett a hátrahagyott ürülék fertőző, egyes esetekben játszóterek közelében is fészket raknak a varjak. Mokánszky felszólította a baloldali városvezetést, hogy ne csak ígérgessenek, és főként ne lerázó levelet küldjenek válaszként, hanem oldják meg a problémát. Lakosok elmondása szerint kis területen akár 50 fészket is megszámoltak már, ezzel szemben az önkormányzat csak 11-et távolított el az egész városban. Kondas Krisztián környezetvédelmi referens úgy reagált, hosszú távú megoldást szeretnének elérni a varjak átköltöztetésével, és azzal párhuzamosan folyamatos riasztással akarják távol tartani őket. Erre legkorábban június közepén kerülhet sor. Sokkoló jelenetek játszódtak le a váci motoros találkozón, amikor egy vidámparki játék váratlanul megállt működés közben. A kalapács hinta utasai percekig a levegőben rekedtek, többen fejjel lefelé lógtak, miközben az áramszünet miatt teljesen leállt a szerkezet. A helyszínen többen pánikba estek, egy nő telefonon mesélte el, hogy sikoltozás hallatszott mindenfelül, az emberek pedig kétségbe esetten próbálták feldolgozni a történteket. A beszámolók szerint a mentéshez létrát is elő kellett venni, hogy biztonságosan biztonságosan lehozzák a bajba jutott embereket. Nem mindenkit tudtak azonban azonnal kimenteni. Egy asszonynak például meg kellett várnia, amíg újraindítják a hintát. A nő később arról beszélt, hogy az eset után is még sokkos állapotban volt a történtek miatt, mert rendkívül félelmetes volt hosszú perceken keresztül kiszolgáltatott helyzetben lúgni a magasban. Vácváros önkormányzat képviselőtestülete pályázatot hirdet a Katona Lajos városi könyvtár igazgató munkakörbe töltésére. A vezetői megbízás határozott időre november 1-től 2031. október 31-ig szól, azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja a tovább foglalkoztatást az igazgatói munkakörben foglalkoztatott személy számára. Megbízatásának lejártát követően határozatlan idejű kulturális munkakörben történő foglalkoztatásra irányuló munkaviszony keretében. Teljes munkaidőre általános munkarendben, munkabére pedig a munkatörvénykönyve szerint kerül megállapításra. 5 vizsgálóbizottság tárgysorozatba vételéről döntött a Tisza párt kezdeményezésére az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága keddi budapesti ülésén. A testület támogatta a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltárni hivatott vizsgálóbizottság tárgysorozatba vételét. A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállítására Simon Christian Márk előterjesztő szerint azért van szükség, mert létezik egy olyan jelentős társadalmi csoport Magyarországon, amely külső beavatkozás nélkül nem tud szabadulni az élethosszig tartó végrehajtás alól. Üzembeállításának első napján egy villamos belehajtott egy önvezető buszba a svédországi Göteborgban. A tájékoztatás szerint az utasokat szállító önjáró busz fékezett, mire hátulról egy villamos hajtott neki. Az incidensnek nem voltak sérültjei. Az önvezető busz ugyan már március vége óta közlekedett Göteborg útjain, de hétfőn volt az első útja utasokkal. A járművön egy sofőr is volt, hogy szükség esetén közbe tudjon avatkozni. A járművet most műszaki átvizsgálásnak vett.
15: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
15: Minden, ami klíma.
14: Időjárás.
17: Ma már néhol felhős idő zavarja a napfényt, de a hőmérséklet a tegnapihoz hasonlóan nyárias lesz. 32-33 fok körül tetőzik. Jelentőssé válhat a légmozgás.
6: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
15: Közlekedés.
17: Napközben Széchenyben a Varsányi úton, Ludányhalásziban a falu Nógrád szakál felőli végén, valamint a 22-es úton Endrefalván mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani a 2-es úton Gödön és Szőtligeten is.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
15: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megapon.
6: Nagyot szól.
16: Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Megyünk tovább itt a reggeli műsorban, és jön a következő témánk. Nóri, jó reggel.
18: Jó reggel.
16: Jó reggel. Szevasz. Itt hello. A Sanyika is. Halló.
19: Hello, sziasztok, jó reggelt!
16: Na, és akkor nyitott porták programról fogunk beszélgetni, amiről mi már Norbival szerintem többször beszélgettünk, hát ugye Norbi, neked ez úgy lesz, mert hogy egy országos kezdeményezésről van szó, amely már több éven megy, és ugye ennek az a lényege, hogy te, aki mondjuk szereted a... Most mit mondjak, mert te várjál mondjuk...
18: Mit szereted? Hát mondjuk a
16: csír, a kis mikronövényeket mondjuk.
18: Igen, szeretem.
16: Szoktad egyébként vásárolni, és kíváncsi vagy arra, hogy a kis csíra növénykezek gyakorlatilag hogyan is még éppen bukkannak fel a földből, akkor te el tudsz menni mondjuk valahova, és szerintem van is egy ilyen valahol nem is tudom, ott Bátonterenye után valamerre, mindegy, talán beszélgettünk is velük, és be tudsz menni egy nyitott portára, és meg tudod nézni azt, hogy a te kis mikronövénykéid, amiket hogy rácsűrsz rá, nem tudom én, a húsra vagy bármire, azok hogyan és miképpen bukkannak ki a földből. Tehát egy nyitott portát kapsz, körbe tudod járni, tudsz beszélgetni az emberekkel, a gazdálkodókkal is bármivel, vagy bárkivel, ugye, és ez külön bármilyen kézműves termékre vagy cuccra legyen
18: volna. Hát ez mennyire jó, de ez várja, ezt most annyira nem tudom. Tehát kapok egy címet, egy nyitott porta címet, igen, amit ha én szezonálisan tudom, hogy ez meg ez most, akkor elmehetek és megnézhetem.
16: Ez ugye egy program, nem egész évben, hanem nyilvánvalóan
18: tehát
16: azért...
18: tólig meg lesz
16: van, lesz egy ilyen országos rendezvény, ezt lehet ezt én mondani, és ugye ebben még Nógrád megye nem volt benne. És most ugye Bíró Anna, aki ugye a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatnak a Nógrád Vármegye referense, ő koordinálja ennek a Nógrád Vármegye vonalát, mert hogy ez még nem volt, de most ősszel megint lesz.
18: Nagyon jó.
16: És erről beszélgettünk már az Annával, és ugye akkor még nem tudtuk azt, hogy mondjuk milyen termelők fognak benne lenni ebbe a kalapba, ahol be tudsz menni, és akkor be tudsz csöggetni, nyitva van, bemész, és akkor megnézed azt, hogy éppen nem tudom én, hogy készül a kolbász, vagy a sajt.
18: Mondjuk azt én is meg tudom mutatni. Hogy készül a kolbász.
14: Maradjunk a csíráknál.
16: Igen, hogy a csíráknál maradhatunk, vagy azt, hogy nem tudom, hogy elmész Nézsára, és akkor hogy néz ki a lila édes krumpli, mert azt is lehet kapni mondjuk Nézsán, ott egy fiatal párra. Tehát az egész
18: hát ez szerintem ez elég jó. Pláne a mai világban, mert szerintem nagyon meglepő az ifjú korosztálynál, hogy mennyire nincsenek tisztában akár azzal, hogy egy burgonya az a föld alatt, amit fogyasztunk, a gumót, az föld alatt.
14: Igen. Amúgy ez tényleg így tetten érhető. És abszolút. Már elég régóta zajló folyamat, nem egy nagy titok nyilvánvalóan, amikor rá... Tarhonya földek. Igen, amikor rácsodálkoznak a tehénre, például, hogy jé... Azt hiszi, hogy csak a táblacsokin létezik, és ez tényleg nem túlzás.
18: Igen, szóval ez külön egy kiváló kezdeményezés. Én rettentően üdvözlöm, és nyilván kíváncsi vagyok a részletekre, hogy akkor ezt hogyan kell elképzelni.
16: Vagy beszáll.
19: Persze, mert az ember ezekbe a dolgokba bele sem gondol, természetes, ott legyen, elvesz, megveszed, és akkor elkészül a kaja. Nem tudod az előéletét gyakorlatilag, és nem is gondolkodsz rajta.
16: Hát nem nagyon, és beszél, ha made in EU, kész. De az nem azt jelenti, hogy az alapanyag az mondjuk nem tudom én honnan.
14: Hagyjál már, múltkor teljesen fel voltam háborodva. Elmegyek az egyik színű ABC-be, és akkor oda mondom, én szándékosan több helyen is voltam, ott landoltam utoljára. Én kifejezetten magyar paprikát akartam, végére rohanok, spoiler, itt aztán a piacon megvettem a palócplacon, amit én szerettem volna, magyar gyártmányú magyar paprikát. Mert nem vagyok hajlandó vackot belerámolni a kajába.
16: Mármint ugye őrölt.
14: Főzéshez őrölt paprikát, bocsánat, így van, cseh meg a paprikát. Kerestem. Oké. Veszek mondjuk két zacskót is a kezembe, gyerekek. Oda van írva, azt mondja, figyelj, nem akartam elhinni, hogy... készült, azzal indul, hogy készül, hogy odaír, hogy makó, vagy mit tudom én. Á, mondom, de jó. Utána még két másik ország föl volt sorolva, aki ebben érdekelt volt, makón csak csomagolták. Kínában készült, vagy termett, és benne volt még valami másik ország, és én úgy föl voltam háborodva, gyerekek, hogy nem is tudok még most sem visszaemlékezni pontosan. Úgy, mint a izét, úgy visszatettem a polcra. És meg fölírva rá, hogy első osztály, más.
18: Igen.
14: Mi az, hogy másodosztályú? Könyörgöm, egy paprikapor. Mitől?
18: Hát
14: a téglaportól?
18: Attól, mitől? Hogy milyen paprikát őröltek be.
14: Élelmiszernek? Másodosztály? Eleve föl vagyok háborodva. Mibe teszi bele? És ahhoz képest meg marha drága.
16: Igen.
14: Már bocsánat?
16: Na, ezért kell a nyitott kapuk, nyitott porták napja, mert hogy ez egy tök dolog. Ezt úgy, hogy Bíró Annát már is hívjuk, hogy akkor hova tudunk majd menni a tervek szerint Nógrád megyében.

0: talál.
1: Vissza is tértünk, jó rádiózás kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, ragyogunk, és akkor hát egy fontos, készülődő eseményről kezdtünk el, és majd kezdünk el beszélgetni, mégpedig hát kinyílnak majd a tervek szerint októberben itt Nógrád vármegyében is a különféle kis gazdaságok, termelők, kézműves szakembereknek a portái, és be tudunk nézni, be tudunk menni, és egyfajta fesztivállá fog majd akár ez az egész történet csúcsosodni, és meg tudjuk nézni azt, hogy akkor tényleg ez hogyan is még éppen működik, és itt nem az lesz, Norbi, hogy makun csomagolt kínai fizikaprikát kóstolhatsz, hanem
2: szinte biztos.
1: Olyat, amilyet.
2: Meg azt gondolom egyébként, hogy ezt olyat is lehet majd, de nyilván majd az Anát megkérdezzük, hogy én el tudnám képzelni, hogy mivel minél fiatalabb korba érzékenyíteni erre a gyerekeket, és mondjuk akár egy óvodás csoporttal kivonulni, vagy nem tudom én megnézni, hogy drágáim, ez nem?
1: Igen. Már háztája sincsen, meg mama sem nézél.
2: De nagyon sokaknak nincs, meg igen, annak, aki lakótelepen nőtt, meg a nagyszülei is ott van, tehát érted, ott akkor ő viszonylag kevés földben termelt dolgot látott.
1: Ezért is fontos. Úgyhogy Bíró Anna, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Nógrád vármegye referensét van a vonalban, és akkor kicsikét beszélgetünk arról, hogy a program az hogyan alakul, kik lesznek benne, és hogy vagyunk. Szia Anna, jó reggelt!
3: Jó reggelt, szervusztok!
1: Szia!
3: Éves előkészítés van mögöttünk gyakorlatilag. Ugye tavaly már volt egy kezdeményezés, a Nyitott Porta Napok program, és többnyire ez olyan területeken valósult meg, akik már rendelkeztek korábban is hasonló gyakorlattal, vagy hasonló tapasztalattal. És ugye ez Nyugat-Magyarországnak bizonyos területei, ami ugye közel van Ausztriához, azokon a területeken a hajós borvidék, ez a Bácskában található, ugye azokon a területeken volt megtalálható, és akkor körülbelül ilyen 100-120 családi gazdaság nyitott ki és fogadta a vendégeket, és ugye ebben az évben szintén lehetett erre pályázni, és most először Nógrád megye is bekerült. És ugye mi nagyon sokat dolgoztunk, nem csak én egyedül, hanem az a csapat, akinek ez volt a szándéka, hogy Nógrád megyét ilyen formán felrakjuk a térképre, és ezek a porták itt Nógrád megyében megnyíljanak, és olyan jó és pörgős programot tudjunk összeállítani, ami vonzóvá teheti ezeket a gazdaságokat, nem csak a Nógrád megyeiek számára, hanem ugye különböző vendégek számára is, akik akár Pest megyéből, akár Budapestről, akár az ország bármelyik részéről jönnek hozzá. És ugye itt egy fontos dolog van, igen? Ugye ez egy agroturizmus akció, és ugye nem tudom, hogy tudjátok, hogy mi a különbség mondjuk a falusi turizmus meg az agroturizmus között, ez egy ilyen szakmai kérdés. Visszakérdezek.
1: Kérdeztek engem. Nagyjából azért lehet érezni, nem? Tehát, hogy a falusi turizmusban ott azért, ahogy mondjam, ott a vendéglátástól kezdve...
2: Ott egy sokkal bővebb vagy nagyobb a merítés.
1: Ez speciálisabb azért, de van az egy átfedés, nem? Hogyha mondjuk agroturizmus veszünk alapul, hogy akkor most elmegyek, én eszek egyet, és akkor mondjuk azt a steaket, akkor megfogom, és akkor utána átmegyek a tulajos, és akkor megnézzük a marhákat, és akkor ott megtudjuk azt, hogy kerül az asztalra az a steak, és akkor úgy.
3: Turizmusnak mindig tehát valamilyen mezőgazdasághoz kapcsolódó tevékenysége van, legyen az termékbemutató, legyen az farmlátogatás, legyen az sajtkészítés, vagy a technológiáknak a bemutatása, tehát valamilyen szoros kapcsolata van a termelővel, vagy a családi gazdálkodással. Ez a lényeg benne. A falusi turizmus nyilván az egy nagyobb kör, az egy nagyobb halmaz, az ökoturizmus még nagyobb, tehát hogy viszont ugye itt azért nagyon fontos erről beszélni, mert itt ezt a fajta tevékenységet meg kell őrizni ezen a szinten. Tehát itt tényleg ragaszkodunk ahhoz, hogy olyan porták, olyan családi gazdaságok legyenek bemutatva, akik autentikusak. Tehát tényleg azt csinálják, tényleg úgy csinálják, tényleg azt kapod, tényleg tejből van a sajt, szóval értitek, hogy milyen ez az egésznek az üzenete. Olyan. És ugye itt elhangzott a részletekről, hogy mennyire fontos az érzékenyítés már gyerekkorban, van, és igenis mi azt gondoljuk, hogy ott kell elkezdeni, és speciálisan minden helyszínre fogunk olyan gyerekprogramokat, gyerekfoglalkozásokat tervezni, hogy a család minden tagja jól érezze magát.
1: Anna, akkor ez egy hétvégéről van szó, igen. Csak hogy elképzeljük a hallgatók is, hogy ez egy hétvége, egy októberi hétvége, ahol Nógrád vármegyén belül gyakorlatilag lesz jó pár helyszín, a gazdáknak vagy a termelőknek a helyszínei, ahol gyakorlatilag mindenhol párhuzamosan fognak akár mondjuk programok is zajlani.
3: Így igen, ennek a finomra hangolása most fog történni, okay. Május-június hónapban. Megpróbáljuk úgy összeszervezni a programokat. Egyrészt, hogy 30-40 kilométeres távolságnál nagyobb távolság ne legyen ugye a helyszínek között, aha. És megpróbálunk olyan programfüzetet összeállítani, hogy lehessen menni egyik helyszínről a másikra. Ami nagyon fontos, és ugye a mi célunk folyamatosan az, hogy akik ide látogatnak Nógrád megyébe, azok több időt töltsenek itt a megyébe. Ezt tudjátok, erről már régóta beszélünk, hogy olyan programokkal, olyan lehetőségekkel, olyan attrakciókkal kell előállni, ami arra készteti az ide látogatókat, hogy itt aludjanak. Ebből következik, hogy mi megkerestünk szálláshelyen rendelkező vállalkozókat is, tehát őket is bevonjuk ebbe a programba. Megkerestünk kulturális attrakcióval rendelkező településeket, őket is bevonjuk. Megkerestük a polgármestereket, tehát hogy ez egy olyan kezdeményezést kell, hogy legyen, ami egy kicsit fölrázza Nógrád megyét, és bízom benne, hogy mindenki megtalálja a saját maga ízlésének megfelelő programot. De igen, mi azt szeretnénk, hogy körbe tudják ezt az általunk elképzelt kört járni a látogatók, és mindenhol valamilyen élményben részesüljenek. Szóval kapjanak valamit Nógrádból, ami majd aztán arra ösztönzi őket, hogy később is visszajöjjenek, meg máskor is visszajöjjenek.
1: Oké, nem akarok a point lelőni, de azért tudunk egy, tehát megvan már a csipet csapattal, ennek a helyszínek már egyébként, Anna?
3: Hogy... tehát mi folyamatos, tehát a programmal május végére fogunk elkészülni, és júniusban én szeretném kérni a ti segítségeteket, hogy ezeket a helyszíneket be tudjuk mutatni, mert nagyon sok érdekes ember van, nagyon sok érdekes hitvallással és küldetéssel, és azt gondolom, hogy a Nógrád megyei hallgatóknak is érdekes lehet ez a program, mert ugye ezt nem csak azoknak csináljuk, akik a megyénken kívül vannak. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan érdeklődnek a megyéből is ezek iránt, a tevékenységek iránt, és én abba bízom, hogy ha itt a megyében megerősödnek ezek a programok, kedvet kapnak hozzá a lakosok, akkor nyilvánvalóan ez ösztönözni fogja a sok más egyéb termelőt is, hogy kinyissa az ő saját portáját.
1: Mert ugye visszaverződjük, hogy a helyi termékeket vásároljon az, aki mondjuk bemegy egy ilyen, és akkor megint
2: a legfontosabb,
1: rövid ellátási lánc, és akkor megint helyen vagyunk egyébként.
3: Így van, tehát hogy mi igyekszünk is úgy összeállítani, hogy húsáru is legyen, sajtáru is legyen, méz is legyen, pálinka is legyen, szóval
1: fontos.
3: Legyen benne minden.
1: Helyes.
3: Legyen benne minden, legyen benne egy kis lovaglás, legyen benne kultúra, hogy egy kis színes ízelítőt kapjanak a mi csodálatos vidékünkről, és azt gondolom, hogy ez elengedhetetlen a jövőben, hogy olyan ilyen és ehhez hasonló programokat össze tudjunk állítani, és ez egy nagy összefogásról is fog tanúbizonyságot adni, hogy itt a termelők, a települések, a különböző szolgáltatók képesek arra, hogy együtt dolgozzanak és együtt gondolkodjanak. Ez most egy nagyon jó erőpróbája lesz ennek. Mindig azt szokták mondani, hogy a magyarok képtelenek arra, hogy együtt dolgozzanak. Én meg azt gondolom, hogy nincs más útunk most, csak az, hogy próbáljunk meg együtt működni és együtt gondolkodni.
1: Oké, akkor keres, és akkor beszélünk, és akkor figyelünk. Jó, hogy akkor hogy alakulnak a dolgok, és akkor erről azért itt tudósítunk, és mondjuk hallgatóknak, hogy akkor hogy állnak ezek a programok. Jó, Anna, úgyhogy beszéljünk.
3: Október első hétvégére írjátok be a naptáratokba. Nyitott porta napok Nógrádban.
1: Jó, megbeszéltük, és akkor beszélünk meg addig. Ölelünk, köszönöm.
2: Szia.
3: Köszönöm. Szia. Napot.
1: Szia. Na, nyitott porta napok Nógrádban. Jó?
2: Nagyon jó. Tök jó, én egyébként hogy ennyire összetett, ez tök jó, hogy akár még a lovak, a sajt, a pálinka.
0: Hát és az is mutatja, hogy mióta dolgoznak már rajta. Mm-hmm. Tehát azért itt nem egy hirtelen összerántott néhány hetes
1: nagyon sok munka.
0: Kis listát, tehát ez egy nagyon komoly meló van ebben. És nyilván annyi munka van mögötte, mint amekkora tábladban gondolkodik.
2: Még nyilván, hogy az a valaki azt azzal együtt vállalja, hogy érted ott majd az ország bármely pontjáról megjöjjenek is. Igen, beengedni, mert azért az csak mégiscsak olyan, igen.
1: Úgyhogy október első hétvégén, jó, addig még azért egy pár szor fogunk beszélgetni az Annával mindenképp.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
5: Mindaddig minden képviselőtestületi ülésen felszólal, amíg nem oldják meg az elszaporodott Varjú állomány kezelését, mondta a Fidesz-KDNP Váci önkormányzati képviselője a legutóbbi ülésen. Mokánszky Zoltán szerint sokasodnak azok is, akik felháborodnak a testület tétlenségén, miközben a lakók nyugalmát szinte megállás nélkül zavarják a károgó madarak. Emellett a hátrahagyott ürülék fertőző, egyes esetekben játszóterek közelében is fészket raknak a varjak. Mokánszky felszólította a baloldali városvezetést, hogy ne csak ígérgessenek, és főként ne lerázó levelet küldjenek válaszként, hanem oldják meg a problémát. Lakosok elmondása szerint kis területen akár 50 fészket is megszámoltak már, ezzel szemben az önkormányzat csak 11-et távolított el az egész városban. Kondas Krisztián környezetvédelmi referens úgy reagált, hosszú távú megoldást szeretnének elérni a varjak átköltöztetésével, és azzal párhuzamosan folyamatos riasztással akarják távol tartani őket. Erre legkorábban június közepén kerülhet sor. Sokkoló jelenetek játszódtak le a váci motoros találkozón, amikor egy vidámparki játék váratlanul megállt működés közben. A kalapács hinta utasai percekig a levegőben rekedtek, többen fejjel lefelé lógtak, miközben az áramszünet miatt teljesen leállt a szerkezet. A helyszínen többen pánikba estek, egy nő telefonon mesélte el, hogy sikoltozás hallatszott mindenfelül, az emberek pedig kétségbe esetten próbálták feldolgozni a történteket. A beszámolók szerint a mentéshez létrát is elő kellett venni, hogy biztonságosan lehozzák a bajba jutott embereket. Nem mindenkit tudtak azonban azonnal kimenteni, egy asszonynak például meg kellett várnia, amíg újraindítják a hintát. A nő később arról beszélt, hogy az eset után is még sokkos állapotban volt a történtek miatt, mert rendkívül félelmetes volt hosszú perceken keresztül kiszolgáltatott helyzetben lógni a magasban. Vácváros önkormányzat képviselőtestülete pályázatot hirdet a Katona Lajos városi könyvtár igazgató munkakör betöltésére. A vezetői megbízás határozott időre november 1-től 2031. október 31-ig szól, azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja a tovább foglalkoztatást az igazgatói munkakörben foglalkoztatott személy számára. Megbízatásának lejártát követően határozatlan idejű kulturális munkakörben történő foglalkoztatásra irányuló munkaviszony keretében. Teljes munkaidőre általános munkarendben, munkabére pedig a munkatörvénykönyve szerint kerül megállapításra. 5 vizsgálóbizottság tárgysorozatba vételéről döntött a Tisza párt kezdeményezésére az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága keddi budapesti ülésén. A testület támogatta a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltárni hivatott vizsgálóbizottság tárgysorozatba vételét. A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállítására Simon Krisztián Márk előterjesztő szerint azért van szükség, mert létezik egy olyan jelentős társadalmi csoport Magyarországon, amely külső beavatkozás nélkül nem tud szabadulni az élethosszig tartó végrehajtás alól. Üzembeállításának első napján egy villamos belehajtott egy önvezető buszba a svédországi Göteborgban. A tájékoztatás szerint az utasokat szállító önjáró busz fékezett, mire hátulról egy villamos hajtott neki. Az incidensnek nem voltak sérültjei. Az önvezető busz ugyan már március vége óta közlekedett Göteborg útjain, de hétfőn volt az első útja utasokkal. A járművön egy sofőr is volt, hogy szükség esetén közbe tudjon avatkozni. A járművet most műszaki átvizsgálásnak lett.
4: Időjárás.
5: Ma már néhol felhős idő zavarja a napfényt, de a hőmérséklet a tegnapihoz hasonlóan nyárias lesz. 32-33 fok körül tetőzik. Jelentőssé válhat a légmozgás.
4: Közlekedés.
5: Napközben Széchenyben a Varsányi úton, Ludányhalásziban a falu Nógrád-Szakál felőli végén, valamint a 22-es úton Endrefalván mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani a 2-es úton Gödön és Szőtligeten is.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
8: És most indítjuk a napot. Start menü.
7: Start menü.
8: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
6: Megafon.
7: Nagyot.

0: Nyitott porta napok Nógrádban, október első hétvégéje. Ezt kell így megjegyezni, kedves hallgatók, hogy ezt mondta nekünk az előbb Bíró Anna, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Nógrád Vármegye referensről, már nagyon rajta vannak, nagyon jó kis program lesz, nagyon szerveződnek, és ugye mi is majd akkor ebbe egy picikét még így besegítünk kvázi úgy, hogy akkor azért egy-két...
1: Egy-egy portára bekopogtatunk.
0: Igen, még a program előtt, és akkor azért egy-két részvevővel még akár beszélgetünk is majd még, hogy kedvet csináljunk nektek arra, hogy el lesse menni ilyen.
2: Mit kóstolnátok meg, ha elmennétek ilyen portára?
1: Sajtpálinka. Kolbász.
3: Mindent. Azt gondolom mindent.
1: Hús.
3: Nem tudsz most olyat mondani, amire ne
1: zöldség.
3: Lennék kíváncsi, vagy ne lennék kéhezve, úgymond. Főleg az eredetiség és az autentizmus okán.
0: Igen.
3: Ez biztos.
1: De tényleg, és akkor sorrendben. Végül is egy mindent. Hétvége, ugye?
0: Igen.
3: Mindent, amit csak utol tudsz érni fizikálisan.
0: Micsoda?
2: Majd októberben.
1: Menjünk el.
0: Igen. Menjünk dolgozni fog, én látom a szemén.
1: Majd akkor apuka, én
0: elmegyek.
1: Hanyadik
0: hogyan ez? Október első hétvégéje.
1: Majd mindjárt kiderül, hogy dolgozik el.
0: Biztos, hogy lesz valami DJ-ség valahol, nem biztos. Pécs mellett.
3: Október első hétvégéje?
0: Igen.
3: Hát az sajnos
2: fog. Lagzi, lagzi.
0: Akkor mi megyünk. Jó, igen. Mert hogy jó lesz.
1: Kecskesajt legyen.
0: Jó, majd hoztok nekem is.
1: Hát hamarad.
0: Nem áruljuk.
1: Nem árult el
0: egyébként, hogy kik lesznek, de azért én már gondolom, azért jó párban járhattam. Tehát most így végig gondolok, csak itt gyorsan végigpörgettem azt, hogy tényleg ott vannak a nézsai fiatal pár, most nem fog eszembe jutni a neve neki, aki ott ők édes krumplit terveztenek, de iszonyat minőségben, és ugye lila, meg nem tudom, milyen változatok vannak, hogyha jól emlékszem rá, akkor a rackajuk van a alsó petényben, a mész tovább, akkor a méztől kezdve a szurdok püspöké mellett úgy ott bivaj, ha elmész Nógrádra, Vili bácsék, az akkor ott úgy az összes őszarvas kolbászok és minden, amit el tudsz képzelni, olyan vadhúsos
1: sztorik,
0: hogy megőrülsz. Tehát, hogy
3: van. Tehát vannak.
0: Iszonyat
1: kaják. Meg zöldség, van, zöldségből is elég széles, ugye ott a szanda.
0: Hát igen, de az, hogy októberben azért már lecseng a történet, tehát hogy akkor már nagyon sok mindenre nem fogsz tudni rácuppanni októberben, érted? Tehát, hogy max mi van, ami nem tudom, egy gyökér zöldségek, akkor ilyenkor ne termelnek. Tehát,
1: ugye, friss a veremben. Igen. A veremben ott van, kiszedve.
3: Igen, tehát, hogy ki van termelve.
0: Igen, tehát azért mondom, hogy az annyira nem, de inkább méz, ugye azt mondta,
1: tojás, igen. Most a fűrt tojások is nagyot mennek, meg a
3: pálinka, én izgulok azért, hogy ezek pálinka. A fagyok most
1: leírták el
3: a virágzatokat itt ott, amik lényegesek, és hallottam már sajnos olyanokat, hogy a pálinka fák azok azért buktak itt most ebben a hidegekben.
0: Ja, igen.
1: Most a cseresznye például a posoméknál, a gyönyörű nagy cseresznye fejük is mondta, hogy fagyott, igen.
0: Hát ez így. Úgyhogy beszélünk még addig, jó? És akkor nem elfejteni október első hétvégét Nógrád megyében a nyitott porták napja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszko@freemail.hu e-mail címre várjuk.
3: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
4: Jó húsban vagy, cibém.
3: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
4: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
5: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
6: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő, mggal.hu.
1: Reklámot hallottak.
7: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
9: Hírek.
8: A rendezési terv módosítást követően 8 hónapnyi halasztással elkészülhettek Balassagyarmat belvárosának új társasházi tervei. A törvényszék épületével szemközti ingatlanon egy 28 lakásos ház épülhet meg. A Városkapu programban már lebontották azt a 22 lepusztult állapotú ingatlant, amelynek helyén többek között ez a társasház is megépül. A Szatmári Kft. Beruházásában emellett az épületben üzlethelyiségek és mélygarázs is megvalósul. A várospolgármestere közölte, a társasház építésének szándéka már évek óta ismert Balassagyarmaton, de egy közelmúltbeli jogszabályváltozás miatt a bürokratikus folyamatok elhúzódtak, ezért az építkezést is csak annak lezárulta után kezdheti meg a kivitelező. Nógrádon a művelődési ház udvarán helyezték el azt a konténert, amiben a helyiek az elhasználódott vagy feleslegessé vált ruhákat vihetik. A szolgáltató minden kedden gyűjti be a tárolókból a ruhákat, azonban a polgármester elmondása szerint előfordulhat, hogy ennél is gyorsabban telik meg a konténer, ezért arra kéri a nógrádiakat, hogy ebben az esetben keressék fel a hivatalt, amely gondoskodik annak mielőbbi ürítéséről. Dávid Barbara Zsófia közölte, a ruhák elszállítása nem automatikus, aki jelölt keddi napon csak előzetes jelzés alapján érkezik a szállító cég autója. A korábbi tapasztalatok szerint a lakók egyszerre akár több nagy zsáknyi textilárut is beszállíthatnak a gyűjtőbe, ezért a következő hetekben gyakrabban fogják ellenőrizni a konténer telítettségét. Vácváros önkormányzat képviselőtestülete pályázatot hirdet a Katona Lajos városi könyvtár igazgató munkakör betöltésére. A vezetői megbízás határozott időre november 1-től 2031. október 31-ig szól, azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja a tovább foglalkoztatást az igazgatói munkakörben foglalkoztatott személy számára. Megbízatásának lejártát követően határozatlan idejű kulturális munkakörben történő foglalkoztatásra irányuló munkaviszony keretében. Teljes munkaidőre általános munkarendben, munkabére pedig a munkatörvénykönyve szerint kerül megállapításra. Szúnyogértás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén. Az elaprózódott tenyészőhelyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen. Ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-Sziget, Dunaújváros, Szekszárd-Vaja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében, közölte a katasztrófavédelem. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki. Ezekre a levegőből juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre.
2: Időjárás.
8: Ma már néhol felhős idő zavarja a napfényt, de a hőmérséklet a tegnapihoz hasonlóan nyárias lesz. 32-33 fok körül tetőzik. Jelentőssé válhat a légmozgás.
10: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malomautóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malomautóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
1: Közlekedés.
8: Napközben Széchenyben a Varsányi úton, Ludány-Halásziban a falu Nógrád szakál felőli végén, valamint a 22-es úton Endrefalván mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani a 2-es úton, Gödön és Szőtligeten is.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Ok,
0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indítjuk a napot. Start menü.
0: Start menü.
2: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
7: Megapon.
0: Nagyot szól.
9: Elmúlt 9, ezek voltak a hírek. Nagyon jó rádiózást kívánunk mindenkinek, kedvesek. Megyünk tovább, de ugye ebben az órában inkább már Varga Bíró Tamás lesz az, akire érdemes lesz figyelni. Én is csak így nagyban bólogatok majd a Tomi dolgain.
11: Ügyesen figyelsz.
9: Igen, úgyhogy figyeljünk majd.
12: No. De még jönnek a megaslágerek mindenek előtt, úgyhogy én azt gondolom, a hangerőt érdemes feltekerni, és akkor tényleg várjuk együtt Varga Bíró Tamást.
9: Így van, nem tudom, melyik dal volt az, amiben az volt a refrén, hogy hangerőt a rockra, hangerőt a gitárokra.
13: Erős refrén. Erős rimpár.
9: Akkor ebben a szellemben folytatjuk tovább a műsort.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és barangoljunk a koponyáink körül.
1: Utazás a koponyán körül.
0: Tudom, de azért egy kis
1: mondta volna.
0: Fikcsivel. Na, ne Tamásom, jó
1: reggelt. Szia Ádám, jó reggelt neked és a kedves rádió hallgatóknak is. Hiper-szuper érzelmi és fizikális állapotba kerültél, mert megittál egy doboz cukros üdítőit.
0: Egyébként így.
1: Tehát, hogy teljesen, mint a kicseréltek volna.
0: Csinálom.
1: Nagyon ritkán csinálsz ilyet. Igen. Amiben nem árpa és komló és víz van, azt te általában megveted. Ami nagyon helyes egyébként. Nagyon helyes egyébként.
0: Nem ilyet.
1: Ami nem helyes, és ezt néztem, és ez nem ide tartozik, nem az elme csodálatos birodalmához, de ide tudom kötni, hogy olyan történt Münchenban, ami hát számomra már-már szentségtörés. Ezt most hallottam. Német és amerikai vegyes vállalat sikerrel főzött tisztított vízből sört. Szennyvízből. Azért, hogyha ezt a német sörtisztasági törvények kihagyalói megtudták volna annak idején, hát szerintem egy szeppukut követnek el, ugye, pláne, hogyha japán származású.
0: Igen, de
1: tisztított vízből.
0: De nem ott kell ezt elkezdeni, ezt már sokszor beszéltük, hanem
1: na
0: ott,
1: hol?
0: Hogy nem a
1: akkumulátorgyár közelében.
0: Nem,
1: most
0: nem. Jó, messze még.
1: Jó kis akkumulátoros sör.
0: Hogy nem tiszta vízzel kell lehúzni a klotyót. Itt kell elindulnunk.
1: Hát nem tiszta vízzel kell lehúzni a klotyót.
0: Itt kell elindulnunk. Tehát, hogy csapi, ivó vízzel húzzuk.
1: Készsége van arra, vagy hogy is mondjam, vágya van arra, hogy az a víz, amivel a vécét lehúzza, lehetőleg ne büdösebb legyen, mint a produktum.
0: Jó, oké, nem azt mondom, de oda vigyük a tisztított vízet vissza.
1: Egy Ipoly vizet, egy Duna vizet, nagyon szépen el tudnék képzelni. Én imádom
0: a
1: folyóvizet, imádom például így az illatát, tehát hogy az olyan lenne, mint amikor a folyóban. Ugye? Mert nem vagyunk kutyák. Ugyanis a kutya nem képes a nagy dolgát elvégezni a vízben. Azt már egy régebbi kék halálban elmondtuk.
0: Igen, na kezdjük.
1: Vajon mi lehet az a hamis dilemma, vagy irányított döntés? És ez egyébként mind olyan lesz, kedves hallgatók, hogy nyugodtan alkalmazzátok a hétköznapjaitokban is, mert ezek. Na mondom, mi az a hamis dilemma, jó? A főnököd vár egy ötletet tőled. De ez stimmt. Ugye?
0: Ja.
1: A székelyek mondják. Ja. Igen. Na, vigyél neki kettőt. Az egyik, az legyen az, amit te valóban szeretnél megvalósítani. A másik meg legyen annál a te ötletednél szándékosan gagyibb, vagy olyan, ami sokkal többe kerül.
0: Aha.
1: És akkor a főnököd a te ötletedet fogja választani, ugyanis az emberi agy választani akar, nem pedig elutasítani. Képzeld el. Oh. Ennyi. Két ötlet.
0: Oké, ez jó.
1: Egy jó, meg egy szar, és akkor a főnököt majd, ha esetleg mégis a gagyit választja, hát akkor hello.
0: Ez van.
1: Érted? Ez van, vagy hagyd ott a céget, csinálj egy startupot. Most hallgattam éppen nemrégiben volt a startupot. Modernizálták a Kesztke, meg Petyke, meg mit tudom én, milyen magyar nevet, mert a startup ez így nem jó, és akkor, hogy nevezzük unikornisnak, mert hogy ezt úgy hívják kint egyébként, hogy unikornis vállalkozás.
0: Igen.
1: Például igen.
0: De
1: igen.
0: Most mi, nem mindegy, nem tudom.
1: Hogy miért nem jó a startup?
0: Miért nem jó az, hogy tehát kávé, tehát érted?
1: Hát igen.
0: Tehát egy cég, ami hoz egy ötletet, és azt így elindítja. Tehát,
1: igen, de a KKV az a kis és középvállalkozások, te butuska.
0: Oké, de a startup az hány ember indul szerinted?
1: A startup már nevében azt szimbolizálja, azt csugalja, hogy ez egy gyorsan fejlődni képes, lehetőleg nemzetközi piacra szánt vállalkozás. Tehát ami nagyon innovatív, nagyon új ötletre épül, stb. Tehát a startup az valóban egyébként, ezért csak könyörgöm ezektől a magyarításoktól. Óvjon meg minket, hogy jó Isten.
0: Ez megint olyan, mint a podcast.
1: Jó, van inkább.
0: Nekem ezek mind olyan.
1: Vagy podcast, ugye, mert már így is.
0: Vagy akkor ez most hallanak a hallgatók,
1: ez most egy podcast. Ez egy podcast. Egyébként podcast.
0: Na mindegy, jó.
1: Egy rádiós podcast, ugye, a rádió után feltalálták a podcastet, ami a rádió.
0: Oké.
1: Na mindegy. Flashbulb.
0: Mi? Flashbulb?
1: Flashbulb.
0: Bulb?
1: Flashbulb.
0: Bulb.
1: Bulb. Fotószerű emlék.
0: Ja.
1: Így raktározza az emberi agy fotószerűen azokat a különösen meghatározó, általában legtöbbször traumatikus emlékeket, amikre aztán tűpontosan emlékszünk.
0: Hát nekem megvan.
1: Csak hogy ezeket időnként újraírja, megtolja, és az aktuális érzelmi állapottól függően kiszínezi. Uh-huh. Tehát az emlékezet sérülékeny. Tehát az agy elraktároz, de nem garantálja, hogy a pontos részleteket is megőrzi.
0: Tehát ez volt kvázi nosztalgiának, hogy itt, tudod, hogy igen. Ez így...
1: Ha... Na de várjál, mondjuk a 9-11-et, ha nézzük, igen. Akkor az agy a kezdeti állapotban lévő dolgot, tehát ahol például először megláttad a 9-11-es repülők mennek a tornyokba című dolgot, minden egyes alkalommal, amikor új információt kapsz, felülírja, kiszínezi, kicsit hozzáteszi. Uh-huh. Minden egyes alkalom. Ezzel nem lehet mit kezdeni. Egyébként okay. Két nagy csoport által történik ez a felülírás. A közösségi médiában olvasottak, of course, és a társas beszélgetések hatására. Akkor is, ha az információ hamis. Tehát van a kondenszcsík, és te mégis chemtrail, amikor fölnézel. Nem kell, hogy higgyél benne,
0: De eszedbe jut, hogy
1: chemtrail. Uh-huh. És saját magadat programozod a hamis dolgokra. Egyébként ezzel lehet nagy cégeket építeni, választásokat nyerni, uh-huh. Háborúkat nyerni, szóval ez egy produktív dolog. Okay. Az emlékek meghamisítása. Igen. De vajon hogy érjük el, hogy az emberek ne érezzenek bűntudatot a túlköltekezés miatt? Nagyon egyszerűen.
0: Használjunk bankkártyát. Készpénzhelyet.
1: Amúgy erre már nem annyira fáj. Beszélgettünk, igen. Nem fog fájni. Adni kell nekik, mármint az embereknek, egy morális indokot az önző vágyaikhoz. Tehát nem azt mondják egyébként a termékforgalmazók, hogy vedd meg ezt a luxus órát. Nem ezt mondják. Hanem azt, hogy fie, keményen dolgoztál, öcsén. Megérdemled ezt az órát. Ami ráadásul, tudod, ez egy befektetés a jövődbe. Uh-huh. És akkor tényleg azt mondom, hogy tényleg keményen dolgoztam. Hát akkor nekem kell egy félmilliós óra.
0: Nekem, tehát Norbi tudja magáról most, hogy pont nem hall minket, hogy ő olyan, tudod, mint a Tom és Jerryben, amikor az angyal meg az ördög, tudod, igen, az egyik állán is.
1: Igen.
0: A Norbi az ilyen, tehát ő olyan, hogy megkérdezett tőle, hogy szerinted meg kell, hogy ne vennéd meg?
1: Hogy ne?
0: Hát ne üjeskedjél már, és az egész, mindenki
1: rá. Várjál.
0: Tehát, hogy meg kell kérdezni őt, hogyha bizonytalan, hogy benne, Norbi az meggyőz, hogy ne vennéd meg?
1: Egyszer élsz.
0: Hát hülye vagy.
1: Egyszer élsz. Igen. Na most, mert ez azért van, mert az emberek mindig, érzelmi alapon döntenek, soha nem racionálisan. Mindig érzelmi alapon döntünk, majd a már megszületett döntésüket indokoljuk utólag logikai úton. Uh-huh. Tehát a gombhoz varjuk a kabátot. Uh-huh. Így működünk. Egy. Mi emberek, tehát mindenki. Na, ez egy nagyon... Tehát az, hogy a félelem tanulható,
0: igen,
1: csodálatos elme birodalmában járva, ezt egy bizonyos 1920-as kísérlet bizonyította először, Watson és Reiner kísérlete. Most ezt ma már nem tudná kivitelezni. Számos oka van ennek, de mondom is, hogy ez kellett egy 9 hónapos baba, egy fehér patkány és egy sziréna. Tehát már eleve, ugye? Ez már nem egy jó kombó. Hát, hogy az alaptézis az volt, hogyha egy semleges inger egyszerre jelenik meg egy erős reflex-szerű reakciót kiváltó ingerrel, akkor a semleges inger később önmagában is kiváltja a reakciót. Hát az ilyen pavlovos csengős dolog, csak babával, patkánnyal, meg szirénával. A tudósoknál a patkány lett a semleges inger, a hangozzaj pedig a reakciót kiváltó inger. Bemutattak a kis babácskának egy fehér patkányt, amitől a gyerek egyébként nem fél. Mert miért félne? Tök aranyos egy patkány, tök aranyos állat. Kivéve hajnali 3-kor, amikor a vacsonádon van, és te éppen elaludtál, és fölébredsz hirtelen, és azt látod, hogy löcsó, és te együtt akarjátok kikanalazni a félig fagyott pacalt. És akkor megszólaltatták a szirénát. A gyerek összerendszerűen. Aztán egyszer már csak elvették a szirénát, és csak a patkány mutatták, és a gyerek összehezzen. Na most nyilván itt ez a kísérletnek a legnagyobb tanulsága, hogy a kutatásnál mindig az elsődleges szempont az etikai szabályok betartása. És hogyha ember alany szerepel a kísérletben, akkor az ő érdekeinek a figyelembevétele az első kell, hogy legyen. Következő alkalommal klasszikonunk, de még belecsúszunk. Egy-két maradás.
0: Jó, rendben van, akkor folytatjuk holnap.
1: Alig várom, szia!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
4: A rendezési terv módosítást követően 8 hónapnyi halasztással elkészülhettek Balassagyarmat belvárosának új társasházi tervei. A törvényszék épületével szemközti ingatlanon egy 28 lakásos ház épülhet meg. A Városkapu programban már lebontották azt a 22 lepusztult állapotú ingatlant, amelynek helyén többek között ez a társasház is megépül. A Szatmári Kft. Beruházásában emellett az épületben üzlethelyiségek és mély garázs is megvalósul. A város polgármestere közölte, a társasház építésének szándéka már évek óta ismert Balassagyarmaton, de egy közelmúltbeli jogszabályváltozás miatt a bürokratikus folyamatok elhúzódtak, ezért az építkezést is csak annak lezárulta után kezdheti meg a kivitelező. Nógrádon a művelődési ház udvarán helyezték el azt a konténert, amiben a helyiek az elhasználódott vagy feleslegessé vált ruhákat vihetik. A szolgáltató minden kedden gyűjti be a tárolókból a ruhákat, azonban a polgármester elmondása szerint előfordulhat, hogy ennél is gyorsabban telik meg a konténer, ezért arra kéri a nógrádiakat, hogy ebben az esetben keressék fel a hivatalt, amely gondoskodik annak mielőbbi ürítéséről. Dávid Barbara Zsófia közölte, a ruhák elszállítása nem automatikus, aki jelölt keddi napon csak előzetes jelzés alapján érkezik a szállító cég autója. A korábbi tapasztalatok szerint a lakók egyszerre akár több nagy zsáknyi textilárut is beszállíthatnak a gyűjtőbe, ezért a következő hetekben gyakrabban fogják ellenőrizni a konténer telítettségét. Vácváros önkormányzat képviselőtestülete pályázatot hirdet a Katona Lajos városi könyvtár igazgató munkakörbe töltésére. A vezetői megbízás határozott időre november 1-től 2031. október 31-éig szól, azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja a tovább foglalkoztatást az igazgatói munkakörben foglalkoztatott személy számára. Megbízatásának lejártát követően határozatlan idejű kulturális munkakörben történő foglalkoztatásra irányuló munkaviszony keretében. Teljes munkaidőre általános munkarendben, munkabére pedig a munkatörvénykönyve szerint kerül megállapításra. Szúnyogértás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén. Az elaprózódott tenyészőhelyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen. Ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-Sziget, Dunaújváros, Szekszárd-Baja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében, közölte a katasztrófavédelem. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki. Ezekre a levegőből juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre.
2: Időjárás.
4: Ma már néhol felhős idő zavarja a napfényt, de a hőmérséklet a tegnapihoz hasonlóan nyárias lesz. 32-33 fok körül tetőzik. Jelentőssé válhat a légmozgás.
3: Közlekedés.
4: Napközben Széchenyben a Varsányi úton, Ludány-Halásziban a falu Nógrád szakál felőli végén, valamint a 22-es úton Endrefalván mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani a 2-es úton, Gödön és Szőtligeten is.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Start menü.
3: Start menü.
5: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.

0: Passziánsz. Passziánsz.
1: Eljött a búcsú ideje, 2485, úgyhogy
2: figyelek.
1: Benneteket, gyerekek, ennyi volt.
2: De jó? Csak mára.
1: De mára. Holnap jövünk.
2: Holnap jövünk. Tudom, hogy várja mindenki.
3: Ugye?
2: Ti is tudjátok.
4: Ugye? Norbi, te is várod?
3: Gondolhatod.
2: Ne viccelj. No. Én látom ismersz? A szemén.
1: Igen. Jó.
2: De én a hallgatóságra gondoltam.
1: Oké, okay. Sanyika, akkor itt az ideje elbúcsúznunk, jó?
4: Ne engedd, hogy a világ zaja elnyomja a belső hangodat.
2: Jó.
1: Ez akár jó. A reggeli rovathoz is
2: szépen rácsatoltál, nagyon jó.
3: Igen, Sándor, hihetetlen aktuális óriási. Voltál egész végig.
1: Mint hogyha Norbi lett volna.
3: Köszönöm. Ja, tényleg. Én szándékosan azt mondtam, elmászni a témákra.
1: Oké, jön Reni a hírek után, úgyhogy hallgassátok őt, és mi pedig holnap reggel jövünk. Nagy taps mindenkinek!
2: Szép napot!
3: Szevasztok!
4: Nagy csipuszi, sziasztok!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Reklám.
5: Reklám.
0: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palóc ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest! Vezest! Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Mi ez a hely? A lépcsősor teteje tele van világokkal. De el kell jönnöd, mielőtt eltűnik a világ. Különben örökre ott ragadsz. Szereti ijeszgetni.
8: Ó, imádni fogod!
9: Jöhet valami ötös?
10: Egészen fejbe vesz.
11: Semmi rossz nem történhet, ugye?
12: Most szórakozol vele?
13: Varázslatos lesz!
14: A varázslatos titokfa. A mozikban.
0: Reklámot hallottak.
5: 10 óra van.
0: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
15: Mindaddig minden képviselőtestületi ülésen felszólal, amíg nem oldják meg az elszaporodott varjú állomány kezelését, mondta a Fidesz-KDNP Váci önkormányzati képviselője a legutóbbi ülésen. Mokranszky Zoltán szerint sokasodnak azok is, akik felháborodnak a testület tétlenségén, miközben a lakók nyugalmát szinte megállás nélkül zavarják a károgó madarak. Emellett a hátrahagyott ürülék fertőző, egyes esetekben játszóterek közelében is fészket raknak a varjak. Mokranszky felszólította a baloldali városvezetést, hogy ne csak ígérgessenek, és főként ne lerázó levelet küldjenek válaszként, hanem oldják meg a problémát. Lakosok elmondása szerint kis területen akár 50 fészket is megszámoltak már, ezzel szemben az önkormányzat csak 11-et távolított el az egész városban. Kondas Krisztián környezetvédelmi referens úgy reagált, hosszú távú megoldást szeretnének elérni a varjak átköltöztetésével, és azzal párhuzamosan folyamatos riasztással akarják távol tartani őket. Erre legkorábban június közepén kerülhet sor. Sokkoló jelenetek játszódtak le a Váci motoros találkozón, amikor egy vidámparki játék váratlanul megállt működés közben. A kalapács hinta utasai percekig a levegőben rekedtek, többen fejjel lefelé lógtak, miközben az áramszünet miatt teljesen leállt a szerkezet. A helyszínen többen pánikba estek, egy nő telefonon mesélte el, hogy sikoltozás hallatszott mindenfelül, az emberek pedig kétségbe esetten próbálták feldolgozni a történteket. A beszámolók szerint a mentéshez létrát is elő kellett venni, hogy biztonságosan lehozzák a bajba jutott embereket. Nem mindenkit tudtak azonban azonnal kimenteni. Egy asszonynak például meg kellett várnia, amíg újraindítják a hintát. A nő később arról beszélt, hogy az eset után is még sokkos állapotban volt a történtek miatt, mert rendkívül félelmetes volt hosszú perceken keresztül kiszolgáltatott helyzetben lúgni a magasban. Vácváros önkormányzat képviselőtestülete pályázatot hirdet a Katona Lajos városi könyvtár igazgató munkakörbe töltésére. A vezetői megbízás határozott időre november 1-től 2031. október 31-ig szól, azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja a tovább foglalkoztatást az igazgatói munkakörben foglalkoztatott személy számára. Megbízatásának lejártát követően határozatlan idejű kulturális munkakörben történő foglalkoztatásra irányuló munkaviszony keretében, teljes munkaidőre általános munkarendben, munkabére pedig a munkatörvénykönyve szerint kerül megállapításra. Öt vizsgálóbizottság tárgysorozatba vételéről döntött a Tisza párt kezdeményezésére az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága keddi budapesti ülésén. A testület támogatta a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltárni hivatott vizsgálóbizottság tárgysorozatba vételét. A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállítására Simon Christian Márk előterjesztő szerint azért van szükség, mert létezik egy olyan jelentős társadalmi csoport Magyarországon, amely külső beavatkozás nélkül nem tud szabadulni az élethosszig tartó végrehajtás alól. Üzembeállításának első napján egy villamos belehajtott egy önvezető buszba a svédországi Göteborgban. A tájékoztatás szerint az utasokat szállító önjáró busz fékezett, mire hátulról egy villamos hajtott neki. Az incidensnek nem voltak sérültjei. Az önvezető busz ugyan már március vége óta közlekedett Göteborg útjain, de hétfőn volt az első útja utasokkal. A járművön egy sofőr is volt, hogy szükség esetén közbe tudjon avatkozni. A járművet most műszaki átvizsgálásnak lett.
9: Melegben hideg, hidegben meleg.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
9: Minden, ami klíma.
5: Időjárás.
15: Ma már néhol felhős idő zavarja a napfényt, de a hőmérséklet a tegnapihoz hasonlóan nyárias lesz. 32-33 fok körül tetőzik. Jelentőssé válhat a légmozgás.
16: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
9: Közlekedés.
15: Napközben Széchenyben, a Varsányi úton, Ludány-Halásziban, a falu Nógrád-Szakál felőli végén, valamint a 22-es úton Endrefalván mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani a 2-es úton Gödön és Szőtligeten is.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
5: Megafon.
17: Nagyon szól.
18: Minden idők legnagyobb slágerei ez a Megafon, Rédei Reni a mikrofonnál. Kirakat a műsor, amiben ma is minden benne lesz egészen délután 4 óráig. Most pedig érkezik elsőként egy különleges hang, amit szinte lehetetlen összetéveszteni bárki mással. Az ausztrál Tones and I ezúttal egy érzelmesebb oldalát mutatja meg a Dreaming című dalban. Hangulatos dallamok, őszinte érzések és egy kis álmodozás következik. Már is indul a Tones and I Dreaming itt a Megafonban.

0: hét!
1: Receptrovat a kirakatban, benne a fermentált cégláról lesz ma szó. Hogyan kell elkészíteni? A hozzávalók 1 kg cékla, 1 evőkanál só, 5 deci víz, 1 csokor friss kapor, 5 gereszt fokhagyma, fél teáskanál egész fekete bors, valamint lehet beletenni csilipelyhet is. A céklát mossuk meg, hámozzuk meg, majd vágjuk kisebb kockákra vagy szeletekre. Egy tiszta befőttes üvegbe tegyünk néhány szál kaprot, 2-3 gereszt fokhagymát és fél teáskanálnyi egész fekete borsot. Pakoljunk rá annyi feldarabolt céklát is, hogy az üveg felét kitöltse. Helyezzünk rá újabb néhány szál kaprot és 2-3 gereszt fokhagymát, majd töltsük tele az üveget. Egy külön edényben teljesen keverjük el a sót a vízzel, és öntsünk a céklára annyit, hogy teljesen ellepje őket. Óvatosan ütögessük az üveget az asztalhoz, hogy minden buborék kiszabaduljon, majd légmentesen zárjuk le. Hagyjuk a céklát körülbelül egy hétig szobahőmérsékleten pihenni, ez idő alatt lezajlik a fermentáció. Azonnal fogyasztható, a maradék pedig hűtőben hónapokig is eláll. Érdemes kipróbálni. A fermentálás egy ősi eljárás, amely ma is nagy népszerűségnek örvend. Ez volt a fermentált cékla. Jó étvágyat kívánok hozzá!

Minden idők legnagyobb slágerei között megtudhatják, hogy mit jelent a Hella, Gyula és a Paszkál név. Névnapos rovatunk következik a kirakatban. A Hella a Helena és a Helga német becézőjéből származik. A Helena görög mitológiai eredetű név, Menelaos spártai király feleségének a neve. A Gyula régi magyar személynév, a török eredetű Gyula méltóságnévből származik, a kazároknál ez volt a valóságos király címe. A Paszkál a héber eredetű latin Pascalis név rövidülése, melynek jelentése húsvéti. A nevet a húsvétkor született gyermekek kapták. Kedves ünnepeltek, kedves névnaposok, illetve születésnaposok, sok boldogságot kívánok Önöknek! This is why I can't have nice things, 'cause I break 'em, I'll take 'em for granted, yeah.

0: jelentkezz meg, az, hogy még élek, az nem véletlen. Vihar volt tegnap, mégis arra bíztat, legyen erő, újra meg, újra.
1: Ez a Megafon!

0: baby.
1: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, a kirakatban menü ajánlóval megyünk tovább. A mai napon leszek én a Hubert panzióban, a következő az ajánlat. Gulyásleves, sertéshúsleves, kungpao csirke kínai zöldségekkel, földi mogyoróval, rizse hasámbal és salátával, szegedi gulyás knédlivel, diós csík vajjal és gyümölccsel, rántott sajt hasámbal tartárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Balasagyarmat, svejk vendéglő a mai ajánlat, tárkonyos csirkeragúleves, csontleves, grízes tészta baracklekvárral, rántott sertéskaraj, majonézes burgonyával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez!

0: Hírek, időjárás, közlekedési infók, ezek jönnek most, utána pedig pörögnek a slágerek tovább. Ez a Kirakat a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az árak elképesztőek.
6: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
7: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
5: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Új szomszédaink lesznek.
11: Nem érzed úgy, mintha lenne valami macska stinkunk?
10: Ez meg mi? Jaj,
12: ez lovas vadászat.
10: Ne, már megint.
13: Fontos tudni, hogy a kopókkal való vadászat más tészta, mint a fegyveres vadászat.
14: Intézhetem?
12: Intézkedj.
13: Hát ez parádés lesz.
15: Vadász idény 2. Május 28-ától a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
16: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
16: 5 vizsgálóbizottság tárgysorozatba vételéről döntött a Tisza párt kezdeményezésére az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága keddi budapesti ülésén. A testület támogatta a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltárni hivatott vizsgálóbizottsági tárgysorozatba vételét. A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállítására Simon Krisztián Márk előterjesztő szerint azért van szükség, mert létezik egy olyan jelentős társadalmi csoport Magyarországon, amely külső beavatkozás nélkül nem tud szabadulni az élethosszig tartó végrehajtás alól. A kormány meghátrálásaként értékelte és üdvözölte a Fidesz frakció vezetője kedden azt a döntést, hogy az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelmét mégsem iktatják ki az alaptörvényből. Gulyás Gergely a Facebookon azt írta, a kormány a politikai és civil tiltakozás eredményeként már is meghátrált az alaptörvény módosítás egyik fontos elemében. A frakció vezető szerint az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelme nem csak elvi deklarációként érték, hanem a szigorú magyar migrációs politika alkotmányos alapja is. A szlovákiai metró nagyáruház 2 terméket is visszahívott a forgalomból, ezért arra kérik a vásárlókat, hogy az érintett tételeket ne egyék meg. Az egyik érintett termék a Deva 2 csokoládé, amelynek csomagolásáról hiányzik egy fontos allergén információ. Nincs rajta, hogy tejet is tartalmazhat. A beszállító szerint nem zárható ki a tejjel való kereszt szennyeződés, ezért leállították a termék szállítását. A csokoládét 2026. március 3-a és május 18-a között lehetett megvásárolni. A másik visszahívott termék a Ráció márkájú tönkölyös extrudált kenyér, amelyben a megengedettnél magasabb ohratoxin A szintet mutatta ki. Ez az anyag penészgombák által termelt méreganyag. Több brit lapban is egyszerre röppent fel a hír, hogy egy egykor befolyásos orosz tisztségviselő vezette fegyveres ellenzéki csoport az elnök elleni felkelésről és az orosz birodalom felszámolásáról beszélt. Igor Volobujev, a Gazprom bank korábbi vezetője szégyennek, sőt egyenesen bűnnek nevezte az Ukrajna ellen indított inváziót, Vlagyimir Putyint pedig diktátornak titulálja, honfitársait erőszakos, fegyveres felkelésre szólítja fel. Úgy fogalmaz, a birodalomnak, Oroszország átkának össze kell omlania.
3: Időjárás.
16: Ma már néhol felhős idő zavarja a napfényt, de a hőmérséklet a tegnapihoz hasonlóan nyárias lesz. 32-33 fok körül tetőzik. Jelentőssé válhat a légmozgás.
5: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
2: Közlekedés.
16: Napközben Széchenyben, a Varsányi úton, Ludány-Halásziban, a falu Nógrád-Szakál felőli végén, valamint a 22-es úton Endrefalván mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani a 2-es úton Gödön és Szőtligeten is.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
5: Nagyot szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval folytatjuk. Motorbőgés, rockzene és közösségi élmény várja a látogatókat május 29-e és 31-e között Tolmácson, ahol újra megrendezik a 4. Tolmácsi Motoros Fesztivált. A háromnapos esemény már a Nógrád vármegye egyik legnépszerűbb motoros találkozójává vált, ahol a motorozás szeretete és a rockzene találkozik a jótékonysággal. A szervezők idén is ingyenes, becsületkasszás rendezvénnyel készülnek, a bevétellel pedig a Magyar Rákellenes Liga motorral a merrák ellen kezdeményezését támogatják. A fesztivál így nem csak a szórakozásról, hanem az összefogásról is szól. A színpadon pénteken a Bermuda BT, a Stularok és az Időutazók rockband gondoskodik a hangulatról, szombaton pedig érkezik a Zizi Kapi, a Murderhead és a Santa Muerte is. A koncertek mellett természetesen motoros felvonulás, bazársor, ételital kínálat és egésznapos programok várják az érdeklődőket. A Tolmácsi Motoros Fesztivál egyik különlegessége a családias hangulat, ahol motorosok, rockrajongók és helyiek együtt tölthetnek el egy igazán emlékezetes hétvégét. Május végén tehát ismét Tolmács lesz a motorok és a rockzene egyik hazai központja.

Hamarosan egy újabb sláger érkezik a kirakatban, a Megafonban, most viszont jön a horoszkóp rovat. Kedves Kós, a mai napon érdemes tudatosan beosztani az energiáit, lelkesedése most sokakat inspirálhat, de figyeljen arra, hogy ne vállaljon túl sokat egyszerre. Kedves Bika, a stabilitás iránti igénye erősödik. Anyagi vagy munkahelyi kérdésekben most jó döntéseket hozhat, ha hallgat a megérzéseire. Kommunikációs készsége a legerősebb fegyvere az ikreknek. Fontos beszélgetés várhat rá, ahol egy őszinte mondat sok mindent tisztázhat. Kedves rák, érzelmei intenzívebbek lehetnek a megszokottnál. Engedje meg magának a pihenést és töltődjön családi vagy baráti körben. Ami az oroszlánt illeti, most lehetősége nyílik megmutatni vezetői képességeit. Figyeljen arra, hogy mások véleményének is teret adjon. Kedves szűz, a részletek most különösen fontosak. Egy apró odafigyelés most nagy eredményt hozhat, különösen munka vagy tanulmányok terén. Nem sokára folytatjuk a mérleggel, előtte zenélünk.

Vajon milyen napot jósolnak a csillagok már a mérlegnek? Már is kiderül, folytatjuk tovább napi horoszkóp rovatunkat. Kapcsolatai kerülnek a fókuszba a mérlegnek, egy régóta halogatott döntésben most megtalálhatja az egyensúlyt. Kedves Skorpió, belső ereje most különösen erős. Használja ezt arra, hogy lezárjon egy régi ügyet, és egy új fejezetet nyisson. Ami a nyilast illeti, kalandvágy és nyitottság jellemzi a napját, egy új lehetőség izgalmas irányba terelheti a terveit. Kedves Bak, kitartása meghozza a gyümölcsét, most érdemes hosszú távra terveznie, mert stabil alapokat teremthet. Kedves vízöntő, kreatív ötletei most szárnyalnak, ossza meg gondolatait másokkal, mert inspiráló hatással lehet a környezetére. Végül pedig a halak megérzései rendkívül pontosak lehetnek, hallgasson a belső hangjára, különösen érzelmi kérdésekben. Ez volt a horoszkóp rovat, most pedig zenélünk tovább.

0: Zsoner.
1: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, a kirakatban menü ajánlóval megyünk tovább. A mai napon leszenyén a Hubert panzióban a következő az ajánlat. Gulyásleves, sertéshúsleves, kungpao csirke kínai zöldségekkel, földi mogyoróval, rizse hasábbal és salátával, szegedi gulyás knédlivel, diós csík vajjal és gyümölccsel, rántott sajt hasábbal tartárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Balasagyarmat, svejk vendéglő a mai ajánlat, tárkonyos csirkeraguleves, csontleves, grízes tészta baracklekvárral, rántott sertéskaraj, majonézes burgonyával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez!

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
5: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
5: Megéri hozzánk jönni.
0: Megéri hozzánk jönni.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
6: Reklámot hallottak.
4: Dél van.
6: Itt a Megafon.
7: A Megafon hírei következnek 2026. május 27-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
7: A rendezési terv módosítást követően 8 hónapnyi halasztással elkészülhettek Balassagyarmat belvárosának új társasházi tervei. A törvényszék épületével szemközti ingatlanon egy 28 lakásos ház épülhet meg. A Városkapu programban már lebontották azt a 22 lepusztult állapotú ingatlant, amelynek helyén többek között ez a társasház is megépül. A Szatmári Kft. Beruházásában emellett az épületben üzlethelyiségek és mély garázs is megvalósul. A város polgármestere közölte, a társasház építésének szándéka már évek óta ismert Balassagyarmaton, de egy közelmúltbeli jogszabályváltozás miatt a bürokratikus folyamatok elhúzódtak, ezért az építkezést is csak annak lezárulta után kezdheti meg a kivitelező. Csak Gábort, Balassagyarmat polgármesterét hallják.
8: Ugye mivel rendezési terv módosítást kellett a főépítés javaslatára csinálni, ezért ez nagyjából egy 7-8 hónapos csúszást jelentett a tervezésben. Most elkészültek a tervek, ezeket én megosztottam, itt egy 28 lakásos társasház fog létesülni a kivitelező és tulajdonos Szatmári Kft. Beruházásaként. Ezek mind önkormányzati területek voltak, és az értékesítés kifejezetten erre a célra készült. Az önkormányzatnak ez az úgynevezett Városkapu programja. 22 rettenetes lakás elbontásra került, és helyére már épült ugye egy 10 lakásos társasház egy ingatlanon, és most két ingatlanon fog egy 28 lakásos, tehát jóval több ingatlan létesül, és még maradt 3 ingatlan, pontosabban 4 is, mert még a Rákóczi 8-ast is sikerült értékesíteni, és az is majd a tulajdonos lévén felújításra kerülhet, tehát egy lényegesen több lakás fog épülni, mint amennyi elbontásra került.
7: Mindaddig minden képviselőtestületi ülésen felszólal, amíg nem oldják meg az elszaporodott Varjú állomány kezelését, mondta a Fidesz-KDNP Váci önkormányzati képviselője a legutóbbi ülésen. Mokánszki Zoltán szerint sokasodnak azok is, akik felháborodnak a testület tétlenségén, miközben a lakók nyugalmát szinte megállás nélkül zavarják a károgó madarak, emellett a hátrahagyott ürülék fertőző, egyes esetekben játszóterek közelében is fészket raknak a varjak. Mokánszki felszólította a baloldali városvezetést, hogy ne csak ígérgessenek, és főként ne lerázó levelet küldjenek válaszként, hanem oldják meg a problémát. Lakosok elmondása szerint kis területen akár 50 fészket is megszámoltak már, ezzel szemben az önkormányzat csak 11-et távolított el az egész városban. Kondas Krisztián környezetvédelmi referens úgy reagált, hosszú távú megoldást szeretnének elérni a varjak átköltöztetésével, és azzal párhuzamosan folyamatos riasztással akarják távol tartani őket. Erre legkorábban június közepén kerülhet sor. Kondacs Krisztiánt a Váci Városháza környezetvédelmi referensét hallják.
9: Egy hosszú távú stratégiát kezdtünk el kidolgozni, amelyikre árnyalatot kértünk be. Ez annyit jelent, hogy nem csak egy adott intézkedés lesz, hogy a varjakat eltávolítsuk, leszedjük a fészküket, hanem egy ténylegesen egy varjaknak az átköltöztetése, fog megvalósulni, és mellette párhuzamosan egy folyamatos riasztást kell végezni az ott lévő területen, tehát a Rigó utcában, amikor a barjakot áttelepítettük, hogy ne feszedjenek vissza.
7: Nógrádon a művelődési ház udvarán helyezték el azt a konténert, amiben a helyiek az elhasználódott vagy feleslegessé vált ruhákat vihetik. A szolgáltató minden kedden gyűjti be a tárolókból a ruhákat, azonban a polgármester elmondása szerint előfordulhat, hogy ennél is gyorsabban telik meg a konténer, ezért arra kéri a nógrádiakat, hogy ebben az esetben keressék fel a hivatalt, amely gondoskodik annak mielőbbi ürítéséről. Dávid Barbara Zsófia közölte, a ruhák elszállítása nem automatikus, aki előtt keddi napon csak előzetes jelzés alapján érkezik a szállító cég autója. A korábbi tapasztalatok szerint a lakók egyszerre akár több nagy zsáknyi textilárút is beszállíthatnak a gyűjtőbe, ezért a következő hetekben gyakrabban fogják ellenőrizni a konténer telítettségét. Dávid Barbara Zsófiát, Nógrád község polgármesterét hallják.
2: Én mindenkit és az egész lakosságot arra kérnék, hogy ha ezek a konténerek megtelnek, akkor egy jelzéssel éljenek Nógrád község önkormányzata felé, és mi azonnal jelzünk, hogy nem fér bele több ruha. Nem szeretném, vagyis kérem a lakosságot arra, hogy ne pakolják körbe a konténert ruhákkal, mert ezek a ruhák valaki számára még értékesek lehetnek, és az a baj, hogyha ez elázik és bebüdösödik, nem fogják tudni továbbadni. Amit megtettünk, de nem szeretnék ebbe az irányba elmenni, amikor mi láttuk, hogy vannak itt a felső résznél is, mi behoztuk ide az önkormányzat udvarába, hogy ne ázzanak el, de nem szeretnék ruhagyűjtő kiállítást tartani itt az udvarba. Szeretném arra kérni a lakosságot, ha megtelt, szóljon az önkormányzatnak, mi meg továbbítjuk az elszállítási osztályra, hogy jöjjenek érte.
7: Sokkoló jelenetek játszódtak le a váci motoros találkozón, amikor egy vidámparki járték váratlanul megállt működés közben. A Kalapács hinta utasai percekig a levegőben rekedtek, többen fejjel lefelé lógtak, miközben az áramszünet miatt teljesen leállt a szerkezet. A helyszínen többen pánikba estek, egy nő telefonon mesélte el, hogy sikoltozás hallatszott mindenfelül, az emberek pedig kétségbe esetten próbálták feldolgozni a történteket. A beszámolók szerint a mentéshez létrát is elő kellett venni, hogy biztonságosan lehozzák a bajba jutott embereket. Nem mindenkit tudtak azonban azonnal kimenteni. Egy asszonynak például meg kellett várnia, amíg újraindítják a hintát. A nő később arról beszélt, hogy az eset után is még sokkos állapotban volt a történtek miatt, mert rendkívül félelmetes volt hosszú perceken keresztül kiszolgáltatott helyzetben lógni a magasban. Vácváros önkormányzat képviselőtestülete pályázatot hirdet a Katona Lajos városi könyvtár igazgató munkakör betöltésére. A vezetői megbízás határozott időre november 1-től 2031. október 31-ig szól, azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja a tovább foglalkoztatást az igazgatói munkakörben foglalkoztatott személy számára. Megbízatásának lejártát követően határozatlan idejű kulturális munkakörben történő foglalkoztatásra irányuló munkaviszony keretében. Teljes munkaidőre általános munkarendben, munkabére pedig a munkatörvénykönyve szerint kerül megállapításra. Kikapott a Kismaros csapata a Pilis Csabától a Pest vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság 29. fordulójában. A Kismaros az első fél időben nem jutott szóhoz, a szépítő találatokat a 67. és a 69. percben szerezték, de az ellenfél újabb góljaival már a végeredmény született meg, 2-5.
4: Időjárás.
7: Ma már néhol felhős idő zavarja a napfényt, de a hőmérséklet a tegnapihoz hasonlóan nyárias lesz. 32-33 fok körül tetőzik. Jelentőssé válhat a légmozgás.
6: Közlekedés.
7: Napközben Széchenyben a Varsányi úton, Ludányhalásziban a falu Nógrád szakál felőli végén, valamint a 22-es úton Endrefalván mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani a 2-es úton, Gödön és Szőtligeten is.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
1: Nagyot szól.
10: Indul egy újabb óra programajánlóval kezdünk a Kirakatban. Érdemes megnézni Salgó Tarjánban, a Zente Ferenc Színházban május 27-én és 28-án délelőtt 10 órától Mikszáth Kálmán és Deres Péter Szent Péter esernyője című vígjátékát. Az elmaradott Glogova felvirágoztatása foglalkoztatja a helyi intelligenciát, Gongolyt, Szlávikot, Majzikot és Adamecnét. Míg nem megérkezik az új plébános, Béji Uram és vele együtt a csodák egész sorát elindító piros esernyő. És hogy miféle esernyő ez? Talán valóban Szent Péter esernyője? Talán csak egy jótét léleké volt? Talán egy fiatal szerelmes öröksége? Kiderül, hogyha megnézik a Zente Ferenc Színházban a Szent Péter esernyőjét Salgó Tarjánban.
11: Na mi van, hiányoztunk?

Minden idők legnagyobb slágerei között megtudhatják, hogy mit jelent a Hella, Gyula és a Pascal név. Névnapos rovatunk következik a kirakatban. A Hella a Helena és a Helga német becézőjéből származik. A Helena görög mitológiai eredetű név, Menelaosz spártai király feleségének a neve. A Gyula régi magyar személynév, a török eredetű Gyula méltóságnévből származik, a kazároknál ez volt a valóságos király címe. A Pascal a héber eredetű latin Pascalis név rövidülése, melynek jelentése húsvéti. A nevet a húsvétkor született gyermekek kapták. Kedves ünnepeltek, kedves névnaposok, illetve születésnaposok, sok boldogságot kívánok Önöknek!

nagyszerű film, filmajánló rovattal megyünk tovább a kirakatban. A pasiával töltött tökéletes rendezvú után Kenna végzetes hibát követel és börtönbe kerül. 7 évvel később Kenna visszatér Wyomingi szülővárosába, abban a reményben, hogy újraépítheti az életét, és esélye lesz újból felvenni a kapcsolatot a kislányával, akit nem is ismer. Ám a kislány nagyszülei hajthatatlanok, és nem engedik, hogy a nő találkozzon a lányával. Kenna rádöbben, hogy gyöngéd érzelmeket táplál az egykori focista és jelenleg kocsmáros Ledger iránt. De a titkos románc kialakulásával egyre nő a veszélye annak, hogy Kenna csalódni fog, és elszáll az esélye az újrakezdésre. Colleen Hoover 2022-ben megjelent bestsellere, az emlékek róla több mint 6 millió példányban fogyott az Egyesült Államokban, és 45 nyelvre fordították le. Érdemes megnézni az Emlékek róla című romantikus drámát.

0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. Hamarosan tovább, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók. Ez továbbra is a Kirakat, a műsor, amiben ma is minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassa gyarmati speciálóra ékszer üzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
4: Adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
5: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
6: Jó húsban vagy, Csibém?
5: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
6: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
7: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Mi ez a hely? A lépcsősor teteje tele van világokkal. De el kell jönnöd, mielőtt eltűnik a világ. Különben örökre ott ragadsz. Szeret ijeszgetni.
11: Ó, imádni fogod!
12: Jöhet valami ütős?
13: Egészen fejbe vesz.
14: Semmi rossz nem történhet, ugye?
15: Most szórakozol vele.
16: Varázslatos lesz.
17: A varázslatos titokfa. A mozikban.
2: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
2: Itt a Megafon.
18: A mikrofonnál Molnár Róbert.
19: Hírek.
18: Nógrádon a művelődési ház udvarán helyezték el azt a konténert, amiben a helyiek az elhasználódott vagy feleslegessé vált ruhákat vihetik. A szolgáltató minden kedden gyűjti be a tárolókból a ruhákat, azonban a polgármester elmondása szerint előfordulhat, hogy ennél is gyorsabban telik meg a konténer, ezért arra kérje a nógrádiakat, hogy ebben az esetben keressék fel a hivatalt, amely gondoskodik annak mielőbbi ürítéséről. Dávid Barbara Zsófia közölte, a ruhák elszállítása nem automatikus, a kijelölt keddi napon csak előzetes jelzés alapján érkezik a szállító cég autója. A korábbi tapasztalatok szerint a lakók egyszerre akár több nagy zsáknyi textilárut is beszállíthatnak a gyűjtőbe, ezért a következő hetekben gyakrabban fogják ellenőrizni a konténer telítettségét. Kikapott a Kismaros csapata a Pilis Csabától a Pestvár megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság 29. fordulójában. A Kismaros az első fél időben nem jutott szóhoz, a szépítő találatokat a 67. és a 69. percben szerezték, de az ellenfél újabb gólyaival már a végeredmény született meg, 2-5. A kormány meghátrálásaként értékelte és üdvözölte a Fidesz frakció vezetője kedden azt a döntést, hogy az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelmét mégsem iktatják ki az alaptörvényből. Gulyás Gergely a Facebookon azt írta, a kormány a politikai és civil tiltakozás eredményeként már is meghátrált az alaptörvény módosítás egyik fontos elemében. A frakció vezető szerint az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelme nem csak elvi deklarációként érték, hanem a szigorú magyar migrációs politika alkotmányos alapja is. Miután megszűnt az előző kormány által bevezetett veszélyhelyzet, az új kormány rögtön megtiltotta az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalát. Ez azonban már is bírálatot váltott ki az Európai Parlamentből. Egy képviselő fel is emelte szavát Magyarország ellen. Az Európai Parlament Kereskedelmi Bizottságának tagja Karin Karlsbro szerint mélységesen sajnálatos, hogy Magyarország új kormánya úgy döntött, folytatja az Ukrajnából érkező árukra vonatkozó jogellenes import tilalmat. Mint mondta, fel fogja vetni az ügyet ügyet Maros Sefcovic kereskedelmi biztossal, hogy Magyarország és a többi tagállam lépéseinek következményei legyenek. Több brit lapban is egyszerre röppent fel a hír, hogy egy egykor befolyásos orosz tisztségviselő vezette fegyveres ellenzéki csoport az elnök elleni felkelésről és az orosz birodalom felszámolásáról beszélt. Igor Volobujev, a Gazprom bank korábbi vezetője szégyennek, sőt egyenesen bűnnek nevezte az Ukrajna ellen indított inváziót, Vlagyimir Putyint pedig diktátornak titulálja, honfitársait erőszakos, fegyveres felkelésre szólítja fel. Úgy fogalmaz, a birodalomnak Oroszország átkának össze kell omlania. Zendaya és Tom Holland új családtaggal bővültek, a sztárpár örökbe fogadott egy kiskutyát. A színésznő az Elle magazinnak mesélt arról, hogy bár logisztikailag nem ez volt a legokosabb döntés, érzelmileg azonnal tudta, hogy nem hagyhatják ott az állatot. Az új kedvenc egy pocket bully fajta kutyus, akit egy menhelyről fogadtak örökbe Zendaya szülővárosában, Oaklandben.
1: Időjárás.
18: Ma már néhol felhős idő zavarja a napfényt, de a hőmérséklet a tegnapihoz hasonlóan nyárias lesz. 32-33 fok körül tetőzik. Jelentőssé válhat a légmozgás.
4: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
2: Közlekedés.
18: Napközben Széchenyben, a Varsányi úton, Ludányhalásziban, a falu Nógrád-Szakál felőli végén, valamint a 22-es úton Endrefalván mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani a 2-es úton, Gödön és Szőtligeten is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
7: Nagyon szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval folytatjuk. Motorbőgés, rockzene és közösségi élmény várja a látogatókat május 29-e és 31-e között Tolmácson, ahol újra megrendezik a 4. Tolmácsi Motoros Fesztivált. A háromnapos esemény már a Nógrád vármegye egyik legnépszerűbb motoros találkozójává vált, ahol a motorozás szeretete és a rockzene találkozik a jótékonysággal. A szervezők idén is ingyenes, becsületkasszás rendezvénnyel készülnek, a bevétellel pedig a Magyar Rákellenes Liga motorral a merrák ellen kezdeményezését támogatják. A fesztivál így nem csak a szórakozásról, hanem az összefogásról is szól. A színpadon pénteken a Bermuda BT, a Stularok és az Időutazók rockband gondoskodik a hangulatról, szombaton pedig érkezik a ZZ Kapi, a Murderhead és a Santa Muerte is. A koncertek mellett természetesen motoros felvonulás, bazársor, ételital kínálat és egésznapos programok várják az érdeklődőket. A Tolmácsi Motoros Fesztivál egyik különlegessége a családias hangulat, ahol motorosok, rockrajongók és helyiek együtt tölthetnek el egy igazán emlékezetes hétvégét. Május végén tehát ismét Tolmács lesz a motorok és a rockzene egyik hazai központja.

Könyvajánló rovattal megyünk tovább a megaslágerek között a kirakatban. A francia írónő Cécile Pivot regénye a Néha kiderül az ég finom érzékenységgel mesél veszteségről, gyászról és újrakezdésről. A történet középpontjában egy nő áll, aki életének egyik legnehezebb időszakát éli, váratlanul elveszíti szerettét és kénytelen szembenézni a magányával, a fájdalmával, valamint azzal, hogy hogyan folytathatná tovább az életét. Ahogy a történet kibontakozik, a főhős apró hétköznapi pillanatokban találja meg a reményt, a barátságokban, a szerelemben és az irodalom megtartó erejében. A regény azt mutatja meg, hogy a gyász és a veszteség ellenére is van út a megújulás felé, és hogy a világ bármilyen sötétnek is tűnik, időnként újra kiderülhet. Cécile Pivot stílusa letisztult, empatikus és érzelmileg mély. A Néha kiderül az ég azoknak való, akik szeretik a lélektani mélységekkel teli, emberközeli történeteket és azt az érzést, hogy egy könyv csendben gyógyítani is tud. Érdemes beszerezni.

Vígjátékok, romantikus filmek, animációs filmek és horrorfilmek, mindez Balassa gyarmaton a Madács moziban. Mozi ajánlóval megyünk tovább a kirakatban. A mai napon 6-tól megnézhetik az Ördög Prádát visel második részét, a Mandalóri és Grogu című akciófilmet is, 3:30-tól, 6:45-tól és este 8:00-tól. Birka krimi, 2:00-tól és 6:00-tól. Silent Hill visszatérés, 2:00-tól. Michael, egy film Michael Jacksonról, egy nagyon jó film, érdemes megnézni, 3:45-tól vagy este 8:00-tól. Utazó, egy horrorfilm, 4:00-tól és 8:00-tól. Van, aki kopaszon szereti, egy vígjáték, 4:00-tól. Dermesztőkór, 6:00-tól, a Tébolyotthona, 8:00-tól. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a filmekhez.

Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval folytatjuk. Ha június, akkor újra Ipoly Fest 3 hétvégén keresztül ismét zenével, közösségi élményekkel és színes kulturális programokkal telik meg az Ipoly Mentet. Az ingyenesen látogatható összművészeti fesztivál idei nyitó hétvégéjének középpontjában Szob áll, ahol június 5-én és 6-án várják a látogatókat a Dunaparti színpadnál. A program sorozat péntek este ünnepélyes megnyitóval indul a Szobi Szent László templomban, ahol a Dunakanyar szimfonikus zenekar művészei adnak koncertet. A klasszikus zenei nyitány után azonban már igazi fesztivál hangulat költözik a városba. Jön az utcabál a Zoller Zsolt Benddel, majd DJ Atesz gondoskodik a késő esti buliról. A szombati nap a családoknak és a könnyű zene rajongóinak is tartogat programokat. Napközben sárkányhajózás várja az érdeklődőket a Dunaipoly Sport Egyesület szervezésében, este pedig egymást követik a koncertek a Dunaparton. Fellép a Duna Kanyar Rock Band, érkezik az FLM koncertját, az estét pedig DJ Henrik zárja. Az Ipoly Fest célja idén is az, hogy bemutassa az Ipoly Mente különleges természeti és kulturális értékeit, miközben erősíti a határ két oldalán élők összetartozását. A Szobi nyitány után, június 13-án Kemence és Helenba, június 20-án pedig Ipoly Damást kapcsolódik be a programsorozatba. Ha egy igazán hangulatos, ingyenes, nyárindító fesztiválra vágynak a Dunakanyarban, akkor június első hét végéjén irány Szob és az Ipoly Fest.

0: Megafon nagyot szól, nagyot szólnak a slágerek hamarosan tovább, most viszont jönnek a hírek, az időjárás, illetve a közlekedési infók. Ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
5: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
5: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
2: Építkezik. Felújít. Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
5: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
2: Építkezők boltja, Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell. Balassa gyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Új szomszédaink lesznek.
7: Nem érzed úgy, mintha lenne valami mocska stinkunk?
6: Ez meg mi? Jaj,
8: ez lovas vadászat.
6: Ne, már megint.
9: Fontos tudni, hogy a kopókkal való vadászat más tészta, mint a fegyveres vadászat.
10: Intézhetem.
8: Intézkedj.
9: Hát ez parádés lesz.
11: Vadász idény 2. Május 28-ától a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
2: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
12: 5 vizsgálóbizottság tárgysorozatba vételéről döntött a Tisza párt kezdeményezésére az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága keddi budapesti ülésén. A testület támogatta a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltárni hivatott vizsgálóbizottsági tárgysorozatba vételét. A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállítására Simon Krisztián Márk előterjesztő szerint azért van szükség, mert létezik egy olyan jelentős társadalmi csoport Magyarországon, amely külső beavatkozás nélkül nem tud szabadulni az élethosszig tartó végrehajtás alól. A kormány meghátrálásaként értékelte és üdvözölte a Fidesz frakció vezetője kedden azt a döntést, hogy az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelmét mégsem iktatják ki az alaptörvényből. Gulyás Gergely a Facebookon azt írta, a kormány a politikai és civil tiltakozás eredményeként már is meghátrált az alaptörvény módosítás egyik fontos elemében. A frakció vezető szerint az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelme nem csak elvi deklarációként érték, hanem a szigorú magyar migrációs politika alkotmányos alapja is. A szlovákiai Metró nagyáruház 2 terméket is visszahívott a forgalomból, ezért arra kérik a vásárlókat, hogy az érintett tételeket ne egyék meg. Az egyik érintett termék a Deva 2 csokoládé, amelynek csomagolásáról hiányzik egy fontos allergén információ. Nincs rajta, hogy tejet is tartalmazhat. A beszállító szerint nem zárható ki a tejjel való kereszt szennyeződés, ezért leállították a termék szállítását. A csokoládét 2026. március 3-a és május 18-a között lehetett megvásárolni. A másik visszahívott termék a Ráció márkájú tönkölyös extrudált kenyér, amelyben a megengedettnél magasabb okratoxin A szintet mutattak ki. Ez az anyag penészgombák által termelt méreganyag. Több brit lapban is egyszerre röppent fel a hír, hogy egy egykor befolyásos orosz tisztségviselő vezette fegyveres ellenzéki csoport az elnök elleni felkelésről és az orosz birodalom felszámolásáról beszélt. Igor Volobujev, a Gazprom bank korábbi vezetője szégyennek, sőt egyenesen bűnnek nevezte az Ukrajna ellen indított inváziót, Vlagyimir Putyint pedig diktátornak titulálja, honfitársait erőszakos, fegyveres felkelésre szólítja fel. Úgy fogalmaz, a birodalomnak, Oroszország átkának össze kell omlania.
5: Időjárás.
12: Ma már néhol felhős idő zavarja a napfényt, de a hőmérséklet a tegnapihoz hasonlóan nyárias lesz. 32-33 fok körül tetőzik. Jelentőssé válhat a légmozgás.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
11: Közlekedés.
12: Napközben Széchenyben a Varsányi úton, Ludányhalásziban a falu Nógrád szakál felőli végén, valamint a 22-es úton Endrefalván mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani a 2-es úton, Gödön és Szőtligeten is.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
11: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
5: Megafon.
1: Nagyot szól.
0: Indul egy újabb óra, programajánlóval kezdünk a kirakatban. Érdemes megnézni Salgó Tarjánban, a Zente Ferenc Színházban május 27-én és 28-án délelőtt 10 órától Mikszáth Kálmán és Deres Péter Szent Péter esernyője című vígjátékát. Az elmaradott Glogova felvirágoztatása foglalkoztatja a helyi intelligenciát, Gongolyt, Szlávikot, Majzikot és Adamecnét. Míg nem megérkezik az új plébános, Béji Uram és vele együtt a csodák egész sorát elindító piros esernyő. És hogy miféle esernyő ez? Talán valóban Szent Péter esernyője? Talán csak egy jótét léleké volt? Talán egy fiatal szerelmes öröksége? Kiderül, hogyha megnézik a Zente Ferenc Színházban a Szent Péter esernyőjét Salgó Tarjánban.

Escort. A megaslágerek között életmodrovattal megyünk tovább. Hogyan vegyük magunkat rá a mozgásra, hogyha lusták vagyunk és nem sportolunk semmit, és miért olyan nehéz elkezdeni? Sokszor nem az a baj, hogy lusták vagyunk, egyszerűen túl nagy célt tűzünk ki. Holnaptól edzőterem, heti 5-ször futás, cukorstop, aztán 2 nap múlva pedig feladjuk. A mozgás elkezdése nem fizikai, hanem mentális kérdés. Az agyunk energiatakarékos üzemmódban működik, ha eddig a kanapé volt a rutin, ahhoz ragaszkodik. Nem azért, mert gyengék vagyunk, hanem mert ez a megszokott. A trükk nevetségesen kicsiben kezdeni. Nem edzés, nem sport, csak 5 perc séta, csak 10 googolás, csak 1 megállóval előbb leszállni. A cél nem a kalóriaégetés először, a cél az, hogy megtörjük a nem mozgás rutinját. És még valami fontos, ne a motivációra várjunk. A motiváció nem előfeltétel, hanem következmény. Előbb mozdulunk, aztán jön meg a kedv. Hamarosan folytatjuk tovább mai témánkat, előtte zenélünk.

hogyan vegyük rá magunkat a mozgásra, hogyha lusták vagyunk és nem igazán mozgunk. Ez a mai témánk a Kirakatban, Rédei Reni a mikrofonnál. Ha évek óta nem sportoltunk, akkor ne edzéstervben gondolkodjunk, hanem szokásépítésben. Például időponthoz kell kötni, nem ma valamikor, hanem vacsora után 10 perc séta. Legyen túl könnyű, ha nincs kedv, akkor is megcsinálható legyen. A sikerélmény fontosabb, mint az intenzitás. És az is lényeges, hogy kialakítsuk a környezetet. Edzőcipő az ajtóban, jógamatrac kint a nappaliban, minél kevesebb akadállyal. És ne azért mozogjunk, mert kell, hanem mert jobban akarjuk érezni magunkat. A mozgás hangulatjavító már 10-15 perc is kimutathatóan csökkenti a stresszt. És a legfontosabb, hogy nem kell sportemberré válni. Elég, ha ma egy picivel többet mozdulunk, mint tegnap. A lustaság nem személyiségjegy, csak egy beragadt rutin, és a rutin átírható, ne feledjük. Szóval sportcipőket fel, és mozogjunk egy picit. Ez volt a mai életmód rovat, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei, nálunk a Megafonban.

kirakat a műsor, amiben minden benne van, programajánlóval folytatjuk. Ha június, akkor újra Ipoly Fest, 3 hétvégén keresztül ismét zenével, közösségi élményekkel és színes kulturális programokkal telik meg az Ipoly Mentet. Az ingyenesen látogatható összművészeti fesztivál idei nyitó hétvégéjének középpontjában Szob áll, ahol június 5-én és 6-án várják a látogatókat a Dunaparti színpadnál. A program sorozat péntek este ünnepélyes megnyitóval indul a Szobi Szent László templomban, ahol a Dunakanyar szimfonikus zenekar művészei adnak koncertet. A klasszikus zenei nyitány után azonban már igazi fesztivál hangulat költözik a városba. Jön az utcabál a Zoller Zsolt Benddel, majd DJ Atesz gondoskodik a késő esti buliról. A szombati nap a családoknak és a könnyű zene rajongóinak is tartogat programokat. Napközben sárkányhajózás várja az érdeklődőket a Dunaipoly Sportegyesület szervezésében, este pedig egymást követik a koncertek a Dunaparton. Fellép a Duna Kanyar Rock Band, érkezik az FLM koncertje, az estét pedig DJ Herrik zárja. Az Ipoly Fest célja idén is az, hogy bemutassa az Ipoly Mente különleges természeti és kulturális értékeit, miközben erősíti a határ két oldalán élők összetartozását. A Szobi nyitány után, június 13-án Kemence és Helemba, június 20-án pedig Ipoly Damást kapcsolódik be a programsorozatba. Ha egy igazán hangulatos, ingyenes, nyárindító fesztiválra vágynak a Dunakanyarban, akkor június 1. hét végéjén irány Szob és az Ipoly Fest.

0: hírakat, a műsor, amiben ma is minden benne van. Tartsanak velem egészen délután 4-ig, most jönnek a hírek, az időjárás, illetve a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: Szúnyogértás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén. Az elaprózódott tenyészőhelyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen. Ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-Sziget, Dunaújváros, Szekszárd-Vaja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében, közölte a katasztrófavédelem. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki. Ezekre a levegőből juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre. 5 vizsgálóbizottság tárgysorozatba vételéről döntött a Tisza párt kezdeményezésére az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága keddi budapesti ülésén. A testület támogatta a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltárni hivatott vizsgálóbizottság tárgysorozatba vételét. A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállítására Simon Christian Márk előterjesztő szerint azért van szükség, mert létezik egy olyan jelentős társadalmi csoport Magyarországon, amely külső beavatkozás nélkül nem tud szabadulni az élethosszig tartó végrehajtás alól. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról. A számviteli beszámolót május 31-ig kellett behelyezni. A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották, hiszen 1 millió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak, a beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhet. A fejlesztési adókedvezményt igénybe vevő TAO alanyoknak egy fontos változásra érdemes figyelniük. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, így már nem csak azokra az évekre kell adatot szolgáltatni, amikor a vállalkozás ténylegesen igénybe vette a kedvezményt, hanem a kérelem benyújtásától az utolsó igénybevételig minden egyes adóévre. Zendaya és Tom Holland új családtaggal bővültek. A sztárpár örökbe fogadott egy kiskutyát. A színésznő az Elle magazinnak mesélt arról, hogy bár logisztikailag nem ez volt a legokosabb döntés, érzelmileg azonnal tudta, hogy nem hagyhatják ott az állatot. Az új kedvenc egy pocket bully fajta kutyus, akit egy menhelyről fogadtak örökbe Zendaya szülővárosában, Oaklandben.
3: Időjárás.
5: Ma már néhol felhős idő zavarja a napfényt, de a hőmérséklet a tegnapihoz hasonlóan nyárias lesz. 32-33 fok körül tetőzik. Jelentőssé válhat a légmozgás.
6: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
2: Közlekedés.
5: Napközben Széchenyben, a Varsányi úton, Ludány-Halásziban, a falu Nógrád-Szakál felőli végén, valamint a 22-es úton Endrefalván mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani a 2-es úton, Gödön és Szőtligeten is.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
1: Nagyot szól.
0: Indul egy újabb óra, Réde Iráni a mikrofonnál, ez a Kirakat, és már is folytatjuk tovább egy zenekarral, amely mesterien keveri a modern indie popot a 80-as évek elegáns hangzásával. A londoni prep az elmúlt években világszerte egyre nagyobb rajongótábort épített, dalaik pedig különösen az esti elmerengős pillanatokhoz passzolnak tökéletesen, habár közben járunk a Kerry finom grúvjaival, levegő szintetizátoraival és nosztalgikus hangulatával, most is elrepít minket az éjszaka varázsa felé, jön tehát a prep és a Kerry itt a Megafonban.

Nagyvilág rovattal folytatjuk a kirakatot. A mai nagyvilág rovatban Szlovákia két meghatározó városába látogatunk, elsőként Pozsonyba. A Dunapartján fekvő főváros különleges hangulatát az adja, hogy történelme ezer szállal kötődik a magyar múlthoz is. A város fölé magasodó pozsonyi vár nem csak jelképe a településnek, hanem kiváló panorámapont is. Innen jól látszik, milyen közel találkozik három ország, Szlovákia, Ausztria és Magyarország. Az óváros macskaköves utcái igazi közép-európai hangulatot árasztanak, a Szent Márton székesegyház falai között magyar királyokat koronáztak, ami külön érdekessé teszi a látogatást. Pár perc sétára találjuk a bájos tereket, kávézókat, utcazenészeket és a híres kék színben pompázó kék templom épületét is. Pozsony ideális egynapos vagy hétvégi úti cél, kompakt, gyalog bejárható és egyszerre történelmi és modern. Ha pedig különleges kilátásra vágyunk, a Duna fölé nyúló UFO kilátóból egészen új perspektívából láthatjuk a várost. Hamarosan Kassára utazunk gondolatban, de előtte zenélünk.

Utazunk tovább gondolatban a nagyvilág rovatban, Rédei René a mikrofonnál ez a kirakat. Folytatjuk az utazásunkat Kelet-Szlovákiában, Kassán. Kassa Szlovákia második legnagyobb városa, és talán az egyik legszebb történelmi központtal büszkélkedhet. A város szíve a hosszú elegáns főutca, amelyet impozáns épületek szegélyeznek. Középen áll a lenyűgöző gótikus Szent Erzsébet székesegyház, amely Szlovákia legnagyobb temploma. Tornyából csodás kilátás nyílik a városra. A dóm mellett találjuk az Orbán tornyot és a zenélő szökőkutat, amelyek különleges hangulatot adnak a térnek. Aki szereti a történelmet, annak érdemes ellátogatnia a Kelet-Szlovákiai Múzeum gyűjteményébe is, ahol a híres kassai aranykincset őrzik. Kassa fiatalos, pezsgő kulturális központ, fesztiválok, koncertek, kiállítások színesítik az év nagy részét, hangulata kicsit nyugodtabb, mint a fővárosé, mégis élénk és inspiráló. Pozsony és Kassa két külön világ, az egyik nyugati kapu, a másik keleti kulturális központ, mindkettő megér egy felfedező hétvégét. Ez volt a nagyvilágrovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

ez is. És ez is Megafon. Nagyot szól.

0: Ez volt a mai kirakat. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Remélem, hogy találtak inspiráló gondolatokat és érdekes információkat, valamint jó zenéket a mai adásban. Tartsanak velem holnap is, addig is vigyázzanak magukra, figyeljenek egymásra, és ne feledjék, egy kis zene és egy jó szó mindig szebbé teheti a napot. A mikrofonnál Réde Irenit hallották, további kellemes délután kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszko@freemail.hu e-mail címre várjuk. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás hívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Vezest! Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj!
2: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
2: Ha kérdésed van, hívj! 0630 154 67 21! Számolj utána!
3: Megéri hozzánk jönni!
4: Megéri hozzánk jönni!
5: A püspök faladom már egészen aranybarnára sült.
6: Jó húsban vagy, Csibém.
5: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
6: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
7: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
8: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Mi ez a hely? A lépcsősor teteje tele van világokkal. De el kell jönnöd, mielőtt eltűnik a világ. Különben örökre ott ragadsz. Szereti ijeszgetni.
10: Ó, imádni fogod.
11: Jöhet valami ütős?
12: Egészen fejbe vehet.
13: Semmi rossz nem történhet, ugye?
14: Most szórakozol vele?
15: Varázslatos lesz.
16: A varázslatos titokfa. A mozikban.
2: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
17: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
17: Mindaddig minden képviselőtestületi ülésen felszólal, amíg nem oldják meg az elszaporodott Varjú állomány kezelését, mondta a Fidesz-KDNP Váci önkormányzati képviselője a legutóbbi ülésen. Mokánszky Zoltán szerint sokasodnak azok is, akik felháborodnak a testület tétlenségén, miközben a lakók nyugalmát szinte megállás nélkül zavarják a károgó madarak. Emellett a hátrahagyott ürülék fertőző, egyes esetekben játszóterek közelében is fészket raknak a varjak. Mokánszky felszólította baloldali városvezetést, hogy ne csak ígérgessenek, és főként ne lerázó levelet küldjenek válaszként, hanem oldják meg a problémát. Lakosok elmondása szerint kis területen akár 50 fészket is megszámoltak már. Ezzel szemben az önkormányzat csak 11-et távolított el az egész városban. Kondas Krisztián környezetvédelmi referens úgy reagált, hosszú távú megoldást szeretnének elérni a varjak átköltöztetésével, és azzal párhuzamosan folyamatos riasztással akarják távol tartani őket. Erre legkorábban június közepén kerülhet sor. sokkoló jelenetek játszódtak le a váci motoros találkozón, amikor egy vidámparki járték váratlanul megállt működés közben. A kalapács hinta utasai percekig a levegőben rekedtek, többen fejjel lefelé lógtak, miközben az áramszünet miatt teljesen leállt a szerkezet. A helyszínen többen pánikba estek, egy nő telefonon mesélte el, hogy sikoltozás hallatszott mindenfelül, az emberek pedig kétségbe esetten próbálták feldolgozni a történteket. A beszámolók szerint a mentéshez létrát is elő kellett venni, hogy biztonságosan lehozzák a bajba jutott embereket. Nem mindenkit tudtak azonban azonnal kimenteni, egy asszonynak például meg kellett várnia, amíg újraindítják a hintát. A nő később arról beszélt, hogy az eset után is még sokkos állapotban volt a történtek miatt, mert rendkívül félelmetes volt hosszú perceken keresztül kiszolgáltatott helyzetben lógni a magasban. Vácváros önkormányzat képviselőtestülete pályázatot hirdet a Katona Lajos városi könyvtár igazgató munkakör betöltésére. A vezetői megbízás határozott időre november 1-től 2031. október 31-ig szól, azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja a továbbfoglalkoztatást az igazgatói munkakörben foglalkoztatott személy számára. Megbízatásának lejártát követően határozatlan idejű kulturális munkakörben történő foglalkoztatásra irányuló munkaviszony keretében. Teljes munkaidőre általános munkarendben, munkabére pedig a munkatörvénykönyve szerint kerül megállapításra. 5 vizsgálóbizottság tárgysorozatba vételéről döntött a Tisza párt kezdeményezésére az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága keddi budapesti ülésén. A testület támogatta a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltárni hivatott vizsgálóbizottság tárgysorozatba vételét. A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállítására Simon Krisztián Márk előterjesztő szerint azért van szükség, mert létezik egy olyan jelentős társadalmi csoport Magyarországon, amely külső beavatkozás nélkül nem tud szabadulni az élethosszig tartó végrehajtás alól. Üzembeállításának első napján egy villamos belehajtott egy önvezető buszba a svédországi Göteborgban. A tájékoztatás szerint az utasokat szállító önjáró busz fékezett, mire hátulról egy villamos hajtott neki. Az incidensnek nem voltak sérültjei. Az önvezető busz ugyan már március vége óta közlekedett Göteborg útjain, de hétfőn volt az első útja utasokkal. A járművön egy sofőr is volt, hogy szükség esetén közbe tudjon avatkozni. A járművet most műszaki átvizsgálásnak lett.
7: Melegben hideg, hidegben meleg.
11: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
7: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
17: Ma már néhol felhős idő zavarja a napfényt, de a hőmérséklet a tegnapihoz hasonlóan nyárias lesz. 32-33 fok körül tetőzik. Jelentőssé válhat a légmozgás.
3: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
7: Közlekedés.
17: Napközben Széchenyben a Varsányi úton, Ludányhalásziban a falu Nógrád szakál felőli végén, valamint a 22-es úton Endrefalván mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani a 2-es úton, Gödön és Szőtligeten is.
7: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
13: mega jó hangulatban.
18: Megafon, nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel
1: California. A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
1: A rendezési terv módosítást követően 8 hónapnyi halasztással elkészülhettek Balassagyarmat belvárosának új társasházi tervei. A törvényszék épületével szemközti ingatlanon egy 28 lakásos ház épülhet meg. A Városkapu programban már lebontották azt a 22 lepusztult állapotú ingatlant, amelynek helyén többek között ez a társasház is megépül. A Szatmári Kft. Beruházásában emellett az épületben üzlethelyiségek és mély garázs is megvalósul. A várospolgármestere közölte, a társasház építésének szándéka már évek óta ismert Balassagyarmaton, de egy közelmúltbeli jogszabályváltozás miatt a bürokratikus folyamatok elhúzódtak, ezért az építkezést is csak annak lezárulta után kezdheti meg a kivitelező. Nógrádon a művelődési ház udvarán helyezték el azt a konténert, amiben a helyiek az elhasználódott vagy feleslegessé vált ruhákat vihetik. A szolgáltató minden kedden gyűjti be a tárolókból a ruhákat, azonban a polgármester elmondása szerint előfordulhat, hogy ennél is gyorsabban telik meg a konténer, ezért arra kéri a nógrádiakat, hogy ebben az esetben keressék fel a hivatalt, amely gondoskodik annak mielőbbi ürítéséről. Dávid Barbara Zsófia közölte, a ruhák elszállítása nem automatikus, a kijelölt keddi napon csak előzetes jelzés alapján érkezik a szállító cég autója. A korábbi tapasztalatok szerint a lakók egyszerre akár több nagy zsáknyi textilárut is beszállíthatnak a gyűjtőbe, ezért a következő hetekben gyakrabban fogják ellenőrizni a konténer telítettségét. Vácváros önkormányzat képviselőtestülete pályázatot hirdet a Katona Lajos városi könyvtár igazgató munkakörbe töltésére. A vezetői megbízás határozott időre november 1-től 2031. október 31-ig szól, azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja a tovább foglalkoztatást az igazgatói munkakörben foglalkoztatott személy számára. Megbízatásának lejártát követően határozatlan idejű kulturális munkakörben történő foglalkoztatásra irányuló munkaviszony keretében. Teljes munkaidőre általános munkarendben, munkabére pedig a munkatörvénykönyve szerint kerül megállapításra. Szúnyogértás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén. Az elaprózódott tenyészőhelyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen. Ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-Sziget, Dunaújváros, Szekszárd-Vaja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében, közölte a katasztrófavédelem. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki. Ezekre a levegőből juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre.
0: Közlekedés.
1: Napközben Széchenyben a Varsányi úton, Ludányhalásziban a falu Nógrád szakál felőli végén, valamint a 22-es úton Endrefalván mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani a 2-es úton, Gödön és Szőtligeten is.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
0: Nagyon szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
3: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
3: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
3: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
4: Megéri hozzánk jönni.
5: Építkezik. Felújít. Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az árak elképesztőek.
6: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
2: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
5: Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
7: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Új szomszédaink lesznek.
11: Nem érzed úgy, mintha lenne valami mocskos tippunk?
10: Ez meg mi?
12: Ez lovas vadászat.
10: Ne, már megint.
13: Fontos tudni, hogy a kopókkal való vadászat más tészta, mint a fegyveres vadászat.
14: Intézhetem.
12: Intézkedj.
13: Hát ez parádés lesz.
15: Vadász idény 2. Május 28-ától a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
2: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
16: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
16: A rendezési terv módosítást követően 8 hónapnyi halasztással elkészülhettek Balassagyarmat belvárosának új társasházi tervei. A törvényszék épületével szemközti ingatlanon egy 28 lakásos ház épülhet meg. A Városkapu programban már lebontották azt a 22 lepusztult állapotú ingatlant, amelynek helyén többek között ez a társasház is megépül. A Szatmári Kft. Beruházásában emellett az épületben üzlethelyiségek és mély garázs is megvalósul. A város polgármestere közölte, a társasház építésének szándéka már évek óta ismert Balassagyarmaton, de egy közelmúltbeli jogszabályváltozás miatt a bürokratikus folyamatok elhúzódtak, ezért az építkezést is csak annak lezárulta után kezdheti meg a kivitelező. Nógrádon a művelődési ház udvarán helyezték el azt a konténert, amiben a helyiek az elhasználódott vagy feleslegessé vált ruhákat vihetik. A szolgáltató minden kedden gyűjti be a tárolókból a ruhákat, azonban a polgármester elmondása szerint előfordulhat, hogy ennél is gyorsabban telik meg a konténer, ezért arra kéri a nógrádiakat, hogy ebben az esetben keressék fel a hivatalt, amely gondoskodik annak mielőbbi ürítéséről. Dávid Barbara Zsófia közölte, a ruhák elszállítása nem automatikus, aki jelölt keddi napon csak előzetes jelzés alapján érkezik a szállító cég autója. A korábbi tapasztalatok szerint a lakók egyszerre akár több nagy zsáknyi textilárut is beszállíthatnak a gyűjtőbe, ezért a következő hetekben gyakrabban fogják ellenőrizni a konténer telítettségét. Vácváros önkormányzat képviselőtestülete pályázatot hirdet a Katona Lajos városi könyvtár igazgató munkakörbe töltésére. A vezetői megbízás határozott időre november 1-től 2031. október 31-éig szól, azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja a tovább foglalkoztatást az igazgatói munkakörben foglalkoztatott személy számára. Megbízatásának lejártát követően határozatlan idejű kulturális munkakörben történő foglalkoztatásra irányuló munkaviszony keretében teljes munkaidőre általános munkarendben, munkabére pedig a munkatörvénykönyve szerint kerül megállapításra. Szúnyogértás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén. Az elaprózódott tenyészőhelyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen. Ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-Sziget, Dunaújváros, Szekszárd-Vaja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében, közölte a katasztrófavédelem. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki. Ezekre a levegőből juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre.
1: Közlekedés.
16: Napközben Széchenyben, a Varsányi úton, Ludány-Halásziban, a falu Nógrád-Szakál felőli végén, valamint a 22-es úton Endrefalván mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani a 2-es úton Gödön és Szőtligeten is.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
14: mega jó hangulatban.
17: Megafon, nagyot szól.

0: 88.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Új szomszédaink lesznek.
7: Nem érzed úgy, mintha lenne valami mocska stinkunk?
6: Ez meg mi? Jaj, de!
8: Ez lovas vadászat.
6: Ne, már megint.
9: Fontos tudni, hogy a kopókkal való vadászat más tészta, mint a fegyveres vadászat.
10: Intézhetem?
6: Intézkedj!
9: Hát ez parádés lesz.
11: Vadászidény 2. Május 28-ától a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
12: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
13: A Megafon hírei következnek 2026. május 27-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
14: Hírek.
13: A rendezési terv módosítást követően 8 hónapnyi halasztással elkészülhettek Balassagyarmat belvárosának új társasházi tervei. A törvényszék épületével szemközti ingatlanon egy 28 lakásos ház épülhet meg. A Városkapu programban már lebontották azt a 22 lepusztult állapotú ingatlant, amelynek helyén többek között ez a társasház is megépül. A Szatmári Kft. Beruházásában emellett az épületben üzlethelyiségek és mély garázs is megvalósul. A város polgármestere közölte, a társasház építésének szándéka már évek óta ismert Balassagyarmaton, de egy közelmúltbeli jogszabályváltozás miatt a bürokratikus folyamatok elhúzódtak, ezért az építkezést is csak annak lezárulta után kezdheti meg a kivitelező. Csak Gábort, Balassagyarmat polgármesterét hallják.
15: Ugye mivel rendezési terv módosítást kellett a főépítés javaslatára csinálni, ezért ez nagyjából egy 7-8 hónapos csúszást jelentett a tervezésben. Most elkészültek a tervek, ezeket én megosztottam, itt egy 28 lakásos társasház fog létesülni a kivitelező és tulajdonos Szatmári Kft. Beruházásaként. Ezek mind önkormányzati területek voltak, és az értékesítés kifejezetten erre a célra készült. Az önkormányzatnak ez az úgynevezett Városkapu programja. 22 rettenetes lakás elbontásra került, és helyére már épült ugye egy 10 lakásos társasház egy ingatlanon, és most két ingatlanon fog egy 28 lakásos, tehát jóval több ingatlan létesül, és még maradt 3 ingatlan, pontosabban 4 is, mert még a Rákóczi 8-ast is sikerült értékesíteni, és az is majd a tulajdonos révén felújításra kerülhet, tehát egy lényegesen több lakás fog épülni, mint amennyi elbontásra került.
13: Mindaddig minden képviselőtestületi ülésen felszólal, amíg nem oldják meg az elszaporodott Varjú állomány kezelését, mondta a Fidesz-KDNP Váci önkormányzati képviselője a legutóbbi ülésen. Mokánszky Zoltán szerint sokasodnak azok is, akik felháborodnak a testület tétlenségén, miközben a lakók nyugalmát szinte megállás nélkül zavarják a károgó madarak, emellett a hátrahagyott ürülék fertőző, egyes esetekben játszóterek közelében is fészket raknak a varjak. Mokánszky felszólította a oldali városvezetést, hogy ne csak ígérgessenek, és főként ne lerázó levelet küldjenek válaszként, hanem oldják meg a problémát. Lakosok elmondása szerint kis területen akár 50 fészket is megszámoltak már, ezzel szemben az önkormányzat csak 11-et távolított el az egész városban. Kondas Krisztián környezetvédelmi referens úgy reagált, hosszú távú megoldást szeretnének elérni a varjak átköltöztetésével, és azzal párhuzamosan folyamatos riasztással akarják távol tartani őket. Erre legkorábban június közepén kerülhet sor. Kondacs Krisztiánt, a Váci Városháza környezetvédelmi referensét hallják.
16: Egy hosszú távú stratégiát kezdtünk el kidolgozni, amelyikre árnyalatot kértünk be. Ez annyit jelent, hogy nem csak egy adott intézkedés lesz, hogy a varjakat eltávolítsuk, leszedjük a fészküket, hanem egy ténylegesen egy varjaknak az átköltöztetése fog megvalósulni, és mellette párhuzamosan egy folyamatos riasztást kell végezni az ott lévő területen, tehát a Rigó utcában, amikor a varjakat áttelepítettük, hogy ne szedjenek vissza.
13: Nógrádon a művelődési ház udvarán helyezték el azt a konténert, amiben a helyiek az elhasználódott vagy feleslegessé vált ruhákat vihetik. A szolgáltató minden kedden gyűjti be a tárolókból a ruhákat, azonban a polgármester elmondása szerint előfordulhat, hogy ennél is gyorsabban telik meg a konténer, ezért arra kéri a nógrádiakat, hogy ebben az esetben keressék fel a hivatalt, amely gondoskodik annak mielőbbi ürítéséről. Dávid Barbara Zsófia közölte, a ruhák elszállítása nem automatikus, a kijelölt keddi napon csak előzetes jelzés alapján érkezik a szállító cég autója. A korábbi tapasztalatok szerint a lakók egyszerre akár több nagy zsáknyi textilárut is beszállíthatnak a gyűjtőbe, ezért a következő hetekben gyakrabban fogják ellenőrizni a konténer terítettségét. Dávid Barbara Zsófiát, Nógrád község polgármesterét hallják.
1: Én mindenkit és az egész lakosságot arra kérnék, hogy ha ezek a konténerek megtelnek, akkor egy jelzéssel éljenek Nógrád község önkormányzata felé, és mi azonnal jelzünk, hogy nem fér bele több ruha. Nem szeretném, vagyis kérem a lakosságot arra, hogy ne pakolják körbe a konténert ruhákkal, mert ezek a ruhák valaki számára még értékesek lehetnek, és az a baj, hogyha ez elázik és bebüdösödik, nem fogják tudni továbbadni. Amit megtettünk, de nem szeretnék ebbe az irányba elmenni, amikor mi láttuk, hogy vannak itt a felső résznél is, mi behoztuk ide az önkormányzat udvarába, hogy ne ázzanak el, de nem szeretnék ruhagyűjtő kiállítást tartani itt az udvarba. Szeretném arra kérni a lakosságot, ha megtelt, szóljon az önkormányzatnak, mi meg továbbítjuk az elszállítási osztályra, hogy jöjjenek érte.
13: Sokkoló jelenetek játszódtak le a váci motoros találkozón, amikor egy vidámparki járték váratlanul megállt működés közben. A Kalapács Hinta utasai percekig a levegőben rekedtek, többen fejjel lefelé lógtak, miközben az áramszünet miatt teljesen leállt a szerkezet. A helyszínen többen pánikba estek, egy nő telefonon mesélte el, hogy sikoltozás hallatszott mindenfelül, az emberek pedig kétségbe esetten próbálták feldolgozni a történteket. A beszámolók szerint a mentéshez létrát is elő kellett venni, hogy biztonságosan lehozzák a bajba jutott embereket. Nem mindenkit tudtak azonban azonnal kimenteni. Egy asszonynak például meg kellett várnia, amíg újraindítják a hintát. A nő később arról beszélt, hogy az eset után is még sokkos állapotban volt a történtek miatt, mert rendkívül félelmetes volt hosszú perceken keresztül kiszolgáltatott helyzetben lúgni a magasban. Vácváros önkormányzat képviselőtestülete pályázatot hirdet a Katona Lajos városi könyvtár igazgató munkakörbe töltésére. A vezetői megbízás határozott időre november 1-től 2031. október 31-ig szól, azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja a továbbfoglalkoztatást az igazgatói munkakörben foglalkoztatott személy számára. Megbízatásának lejártát követően határozatlan idejű kulturális munkakörben történő foglalkoztatásra irányuló munkaviszony keretében. Teljes munkaidőre általános munkarendben, munkabére pedig a munkatörvénykönyve szerint kerül megállapításra. Kikapott a Kismaros csapata a Pilis Csabától a Pest vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság 29. fordulójában. A Kismaros az első fél időben nem jutott szóhoz, a szépítő találatokat a 67. és a 69. percben szerezték, de az ellenfél újabb góljaival már a végeredmény született meg, 2-5.
10: Közlekedés.
13: Északos Salgótarjánban az 51-es úton várható trafipax.
10: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
12: mega jó hangulatban.
14: Megafon, nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő, mggal.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: 19 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
4: Nógrádon a művelődési ház udvarán helyezték el azt a konténert, amibe a helyiek az elhasználódott vagy feleslegessé vált ruhákat vihetik. A szolgáltató minden kedden gyűjti be a tárolókból a ruhákat, azonban a polgármester elmondása szerint előfordulhat, hogy ennél is gyorsabban telik meg a konténer, ezért arra kéri a nógrádiakat, hogy ebben az esetben keressék fel a hivatalt, amely gondoskodik annak mielőbbi ürítéséről. Dávid Barbara Zsófia közölte, a ruhák elszállítása nem automatikus, a kijelölt keddi napon csak előzetes jelzés alapján érkezik a szállító cég autója. A korábbi tapasztalatok szerint a lakók egyszerre akár több nagy zsáknyi textilárut is beszállíthatnak a gyűjtőbe, ezért a következő hetekben gyakrabban fogják ellenőrizni a konténer telítettségét. Kikapott a Kismaros csapata a Pilis Csabától a Pest vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság 29. fordulójában. A Kismaros az első fél időben nem jutott szóhoz, a szépítő találatokat a 67. és a 69. percben szerezték, de az ellenfél újabb góljaival már a végeredmény született meg, 2-5. A kormány meghátrálásaként értékelte és üdvözölte a Fidesz frakció vezetője kedden azt a döntést, hogy az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelmét mégsem iktatják ki az alaptörvényből. Gulyás Gergely a Facebookon azt írta, a kormány a politikai és civil tiltakozás eredményeként már is meghátrált az alaptörvény módosítás egyik fontos elemében. A frakció vezető szerint az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelme nem csak elvi deklarációként érték, hanem a szigorú magyar migrációs politika alkotmányos alapja is. Miután megszűnt az előző kormány által bevezetett veszélyhelyzet, az új kormány rögtön megtiltotta az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalát. Ez azonban már is bírálatot váltott ki az Európai Parlamentből. Egy képviselő fel is emelte szavát Magyarország ellen. Az Európai Parlament kereskedelmi bizottságának tagja Karin Karsbro szerint mélységesen sajnálatos, hogy Magyarország új kormánya úgy döntött, folytatja az Ukrajnából érkező árukra vonatkozó jogellenes import tilalmat. Mint mondta, fel fogja vetni az ügyet Maros Sefcovic kereskedelmi biztossal, hogy Magyarország és a többi tagállam lépéseinek következményei legyenek. Több brit lapban is egyszerre röppent fel a hír, hogy egy egykor befolyásos orosz tisztségviselő vezette fegyveres ellenzéki csoport az elnök elleni felkelésről és az orosz birodalom felszámolásáról beszélt. Igor Volobujev, a Gazprom bank korábbi vezetője szégyennek, sőt egyenesen bűnnek nevezte az Ukrajna ellen indított inváziót, Vlagyimir Putyint pedig diktátornak titulálja, honfitársait erőszakos, fegyveres felkelésre szólítja fel. Úgy fogalmaz, a birodalomnak, Oroszország átkának össze kell omlania. Zendaya és Tom Holland új családtaggal bővültek. A sztárpár örökbe fogadott egy kiskutyát. A színésznő az Elle magazinnak mesélt arról, hogy bár logisztikailag nem ez volt a legokosabb döntés, érzelmileg azonnal tudta, hogy nem hagyhatják ott az állatot. Az új kedvenc egy pocket bully fajta kutyus, akit egy menhelyről fogadtak örökbe Zendaya szülővárosában, Oaklandben.
2: Közlekedés.
4: Északa Salgótarjánban az 5-ös egyenruton várható trafipax.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
5: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Mindaddig minden képviselőtestületi ülésen felszólal, amíg nem oldják meg az elszaporodott varjú állomány kezelését, mondta a Fidesz-KDNP Váci önkormányzati képviselője a legutóbbi ülésen. Mokánszky Zoltán szerint sokasodnak azok is, akik felháborodnak a testület tétlenségén, miközben a lakók nyugalmát szinte megállás nélkül zavarják a károgó madarak, emellett a hátrahagyott ürülék fertőző, egyes esetekben játszóterek közelében is fészket raknak a varjak. Mokánszky felszólította a baloldali városvezetést, hogy ne csak ígérgessenek, és főként ne lerázó levelet küldjenek válaszként, hanem oldják meg a problémát. Lakosok elmondása szerint kis területen akár 50 fészket is megszámoltak már, ezzel szemben az önkormányzat csak 11-et távolított el az egész városban. Kondas Krisztián környezetvédelmi referens úgy reagált, hosszú távú megoldást szeretnének elérni a varjak átköltöztetésével, és azzal párhuzamosan folyamatos riasztással akarják távol tartani őket. Erre legkorábban június közepén kerülhet sor. Sokkoló jelenetek játszódtak le a váci motoros találkozón, amikor egy vidámparki játék váratlanul megállt működés közben. A kalapács hinta utasai percekig a levegőben rekedtek, többen fejjel lefelé lógtak, miközben az áramszünet miatt teljesen leállt a szerkezet. A helyszínen többen pánikba estek, egy nő telefonon mesélte el, hogy sikoltozás hallatszott mindenfelül, az emberek pedig kétségbe esetten próbálták feldolgozni a történteket. A beszámolók szerint a mentéshez létrát is elő kellett venni, hogy biztonságosan lehozzák a bajba jutott embereket. Nem mindenkit tudtak azonban azonnal kimenteni, egy asszonynak például meg kellett várnia, amíg újraindítják a hintát. A nő később arról beszélt, hogy az eset után is még sokkos állapotban volt a történtek miatt, mert rendkívül félelmetes volt hosszú perceken keresztül kiszolgáltatott helyzetben lúgni a magasban. Vácváros önkormányzat képviselőtestülete pályázatot hirdet a Katona Lajos városi könyvtár igazgató munkakörbe töltésére. A vezetői megbízás határozott időre november 1-től 2031. október 31-ig szól, azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja a tovább foglalkoztatást az igazgatói munkakörben foglalkoztatott személy számára. Megbízatásának lejártát követően határozatlan idejű kulturális munkakörben történő foglalkoztatásra irányuló munkaviszony keretében. Teljes munkaidőre általános munkarendben, munkabére pedig a munkatörvénykönyve szerint kerül megállapításra. 5 vizsgálóbizottság tárgysorozatba vételéről döntött a Tisza párt kezdeményezésére az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága keddi budapesti ülésén. A testület támogatta a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltárni hivatott vizsgálóbizottság tárgysorozatba vételét. A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállítására Simon Christian Márk előterjesztő szerint azért van szükség, mert létezik egy olyan jelentős társadalmi csoport Magyarországon, amely külső beavatkozás nélkül nem tud szabadulni az élethosszig tartó végrehajtás alól. Üzembeállításának első napján egy villamos belehajtott egy önvezető buszba a svédországi Göteborgban. A tájékoztatás szerint az utasokat szállító önjáró busz fékezett, mire hátulról egy villamos hajtott neki. Az incidensnek nem voltak sérültjei. Az önvezető busz ugyan már március vége óta közlekedett Göteborg útjain, de hétfőn volt az első útja utasokkal. A járművön egy sofőr is volt, hogy szükség esetén közbe tudjon avatkozni. A járművet most műszaki átvizsgálásnak lehet.
1: Közlekedés.
2: Északos Salgótarjánban az 51-es úton várható trafipax.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: 5 vizsgálóbizottság tárgysorozatba vételéről döntött a Tisza párt kezdeményezésére az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága keddi budapesti ülésén. A testület támogatta a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltárni hivatott vizsgálóbizottsági tárgysorozatba vételét. A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállítására Simon Krisztián Márk előterjesztő szerint azért van szükség, mert létezik egy olyan jelentős társadalmi csoport Magyarországon, amely külső beavatkozás nélkül nem tud szabadulni az élethosszig tartó végrehajtás alól. A kormány meghátrálásaként értékelte és üdvözölte a Fidesz frakció vezetője kedden azt a döntést, hogy az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelmét mégsem iktatják ki az alaptörvényből. Gulyás Gergely a Facebookon azt írta, a kormány a politikai és civil tiltakozás eredményeként már is meghátrált az alaptörvény módosítás egyik fontos elemében. A frakció vezető szerint az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelme nem csak elvi deklarációként érték, hanem a szigorú magyar migrációs politika alkotmányos alapja is. A szlovákiai Metró nagyáruház 2 terméket is visszahívott a forgalomból, ezért arra kérik a vásárlókat, hogy az érintett tételeket ne egyék meg. Az egyik érintett termék a Deva 2 csokoládé, amelynek csomagolásáról hiányzik egy fontos allergén információ. Nincs rajta, hogy tejet is tartalmazhat. A beszállító szerint nem zárható ki a tejjel való kereszt szennyeződés, ezért leállították a termék szállítását. A csokoládét 2026. március 3-a és május 18-a között lehetett megvásárolni. A másik visszahívott termék a Ráció márkájú tönkölyös extrudált kenyér, amelyben a megengedettnél magasabb okratoxin A szintet mutatta ki. Ez az anyag penészgombák által termelt méreganyag. Több brit lapban is egyszerre röppent fel a hír, hogy egy egykor befolyásos orosz tisztségviselő vezette fegyveres ellenzéki csoport az elnök elleni felkelésről és az orosz birodalom felszámolásáról beszélt. Igor Volobujev, a Gazprom bank korábbi vezetője szégyennek, sőt egyenesen bűnnek nevezte az Ukrajna ellen indított inváziót, Vlagyimir Putyint pedig diktátornak titulálja, honfitársait erőszakos, fegyveres felkelésre szólítja fel. Úgy fogalmaz, a birodalomnak Oroszország átkának össze kell omlania.
1: Közlekedés.
2: Északa Salgótarjánban az 51-es úton várható trafipax.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. május 27-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: A rendezési terv módosítást követően 8 hónapnyi halasztással elkészülhettek Balassagyarmat belvárosának új társasházi tervei. A törvényszék épületével szemközti ingatlanon egy 28 lakásos ház épülhet meg. A Városkapu programban már lebontották azt a 22 lepusztult állapotú ingatlant, amelynek helyén többek között ez a társasház is megépül. A Szatmári Kft. Beruházásában emellett az épületben üzlethelyiségek és mély garázs is megvalósul. A város polgármestere közölte, a társasház építésének szándéka már évek óta ismert Balassagyarmaton, de egy közelmúltbeli jogszabályváltozás miatt a bürokratikus folyamatok elhúzódtak, ezért az építkezést is csak annak lezárulta után kezdheti meg a kivitelező. Csak Gábort, Balassagyarmat polgármesterét hallják.
5: Ugye mivel rendezési terv módosítást kellett a főépítés javaslatára csinálni, ezért ez nagyjából egy 7-8 hónapos csúszást jelentett a tervezésben. Most elkészültek a tervek, ezeket én megosztottam, itt egy 28 lakásos társasház fog létesülni a kivitelező és tulajdonos Szatmári Kft. Beruházásaként. Ezek mind önkormányzati területek voltak, és az értékesítés kifejezetten erre a célra készült. Az önkormányzatnak ez úgynevezett Városkapu programja. 22 rettenetes lakás elbontásra került, és helyére már épült ugye egy 10 lakásos társasház egy ingatlanon, és most két ingatlanon fog egy 28 lakásos, tehát jóval több ingatlan létesül, és még maradt 3 ingatlan, pontosabban 4 is, mert még a Rákóczi 8-ast is sikerült értékesíteni, és az is majd a tulajdonos lévén felújításra kerülhet, tehát egy lényegesen több lakás fog épülni, mint amennyi elbontásra került.
3: Mindaddig minden képviselőtestületi ülésen felszólal, amíg nem oldják meg az elszaporodott Varjú állomány kezelését, mondta a Fidesz-KDNP Váci önkormányzati képviselője a legutóbbi ülésen. Mokánszky Zoltán szerint sokasodnak azok is, akik felháborodnak a testület tétlenségén, miközben a lakók nyugalmát szinte megállás nélkül zavarják a károgó madarak, emellett a hátrahagyott ürülék fertőző, egyes esetekben játszóterek közelében is fészket raknak a varjak. Mokánszky felszólította a oldali városvezetést, hogy ne csak ígérgessenek, és főként ne lerázó levelet küldjenek válaszként, hanem oldják meg a problémát. Lakosok elmondása szerint kis területen akár 50 fészket is megszámoltak már, ezzel szemben az önkormányzat csak 11-et távolított el az egész városban. Kondas Krisztián környezetvédelmi referens úgy reagált, hosszú távú megoldást szeretnének elérni a varjak átköltöztetésével, és azzal párhuzamosan folyamatos riasztással akarják távol tartani őket. Erre legkorábban június közepén kerülhet sor. Kondacs Krisztiánt, a Váci Városháza környezetvédelmi referensét hallják.
6: Egy hosszú távú stratégiát kezdtünk el kidolgozni, amelyikre árnyalatot kértünk be. Ez annyit jelent, hogy nem csak egy adott intézkedés lesz, hogy a varjakat eltávolítsuk, leszedjük a fészküket, hanem egy ténylegesen egy varjaknak az átköltöztetése fog megvalósulni, és mellette párhuzamosan egy folyamatos riasztást kell végezni az ott lévő területen, tehát a Rigó utcában, amikor a varjakat áttelepítettük, hogy ne szeretedjenek vissza.
3: Nógrádon a művelődési ház udvarán helyezték el azt a konténert, amiben a helyiek az elhasználódott vagy feleslegessé vált ruhákat vihetik. A szolgáltató minden kedden gyűjti be a tárolókból a ruhákat, azonban a polgármester elmondása szerint előfordulhat, hogy ennél is gyorsabban telik meg a konténer, ezért arra kéri a nógrádiakat, hogy ebben az esetben keressék fel a hivatalt, amely gondoskodik annak mielőbbi ürítéséről. Dávid Barbara Zsófia közölte, a ruhák elszállítása nem automatikus, aki jelölt keddi napon csak előzetes jelzés alapján érkezik a szállító cég autója. A korábbi tapasztalatok szerint a lakók egyszerre akár több nagy zsáknyi textilárut is beszállíthatnak a gyűjtőbe, ezért a következő hetekben gyakrabban fogják ellenőrizni a konténer telítettségét. Dávid Barbara Zsófiát, Nógrád község polgármesterét hallják.
1: Én mindenkit és az egész lakosságot arra kérnék, hogy ha ezek a konténerek megtelnek, akkor egy jelzéssel éljenek Nógrád község önkormányzata felé, és mi azonnal jelzünk, hogy nem fér bele több ruha. Nem szeretném, vagyis kérem a lakosságot arra, hogy ne pakolják körbe a konténert ruhákkal, mert ezek a ruhák valaki számára még értékesek lehetnek, és az a baj, hogyha ez elázik és bebüdösödik, nem fogják tudni továbbadni. Amit megtettünk, de nem szeretnék ebbe az irányba elmenni, amikor mi láttuk, hogy vannak itt a felső résznél is, mi behoztuk ide az önkormányzat udvarába, hogy ne ázzanak el, de nem szeretnék ruhagyűjtő kiállítást tartani itt az udvarba. Szeretném arra kérni a lakosságot, ha megtelt, szóljon az önkormányzatnak, mi meg továbbítjuk az elszállítási osztályra, hogy jöjjenek érte.
3: Sokkoló jelenetek játszódtak le a Váci motoros találkozón, amikor egy vidámparki járték váratlanul megállt működés közben. A Kalapács Hinta utasai percekig a levegőben rekedtek, többen fejjel lefelé lógtak, miközben az áramszünet miatt teljesen leállt a szerkezet. A helyszínen többen pánikba estek, egy nő telefonon mesélte el, hogy sikoltozás hallatszott mindenfelül, az emberek pedig kétségbe esetten próbálták feldolgozni a történteket. A beszámolók szerint a mentéshez létrát is elő kellett venni, hogy biztonságosan lehozzák a bajba jutott embereket. Nem mindenkit tudtak azonban azonnal kimenteni. Egy asszonynak például meg kellett várnia, amíg újraindítják a hintát. A nő később arról beszélt, hogy az eset után is még sokkos állapotban volt a történtek miatt, mert rendkívül félelmetes volt hosszú perceken keresztül kiszolgáltatott helyzetben lúgni a magasban. Vácváros önkormányzat képviselőtestülete pályázatot hirdet a Katona Lajos városi könyvtár igazgató munkakörbe töltésére. A vezetői megbízás határozott időre november 1-től 2031. október 31-ig szól, azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja a tovább foglalkoztatást az igazgatói munkakörben foglalkoztatott személy számára. Megbízatásának lejártát követően határozatlan idejű kulturális munkakörben történő foglalkoztatásra irányuló munkaviszony keretében. Teljes munkaidőre általános munkarendben, munkabére pedig a munkatörvénykönyve szerint kerül megállapításra. Kikapott a Kismaros csapata a Pilis Csabától a Pest vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság 29. fordulójában. A Kismaros az első fél időben nem jutott szóhoz, a szépítő találatokat a 67. és a 69. percben szerezték, de az ellenfél újabb góljaival már a végeredmény született meg, 2-5.
2: Közlekedés.
3: Északos Salgótarjánban az 51-jár úton várható trafipax.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Szúnyogértás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén. Az elaprózódott tenyészőhelyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen. Ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-Sziget, Dunaújváros, Szekszárd-Vaja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében, közölte a katasztrófavédelem. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki. Ezekre a levegőből juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre. 5 vizsgálóbizottság tárgysorozatba vételéről döntött a Tisza párt kezdeményezésére az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága keddi budapesti ülésén. A testület támogatta a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltárni hivatott vizsgálóbizottság tárgysorozatba vételét. A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállítására Simon Krisztián Márk előterjesztő szerint azért van szükség, mert létezik egy olyan jelentős társadalmi csoport Magyarországon, amely külső beavatkozás nélkül nem tud szabadulni az élethosszig tartó végrehajtás alól. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról. A számviteli beszámolót május 31-ig kellett behelyezni. A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották, hiszen 1 millió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak, a beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhet. A fejlesztési adókedvezményt igénybe vevő TAO alanyoknak egy fontos változásra érdemes figyelniük. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, így már nem csak azokra az évekre kell adatot szolgáltatni, amikor a vállalkozás ténylegesen igénybe vette a kedvezményt, hanem a kérelem benyújtásától az utolsó igénybevételig minden egyes adóévre. Zendaya és Tom Holland új családtaggal bővültek. A sztárpár örökbe fogadott egy kiskutyát. A színésznő az Elle magazinnak mesélt arról, hogy bár logisztikailag nem ez volt a legokosabb döntés, érzelmileg azonnal tudta, hogy nem hagyhatják ott az állatot. Az új kedvenc egy pocket bully fajta kutyus, akit egy menhelyről fogadtak örökbe Zendaya szülővárosában, Oaklandben.
2: Közlekedés.
3: Éjszaka Salgótarjánban az 51-gyár úton várható trafipax.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. május 28-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
2: Nyilvánosságra hozta fizetését és polgármesterkénti lemondását helyezte kilátásba Molnár Áron, a Győ polgármestere, ha valóban csökkenti a kormány a településvezetők fizetését. Molnár most 1,1 millió forintot keres. Az RTL híradónak azt mondta, a jelenlegi fizetésénél kevesebbért ő nem marad polgármester. Ha a munkáltatóként kevesebbet keresne, mint a munkavállalók, akikért felelősséget kell vállalnia, akkor azonnal lemondana. A televízió összeállításából kiderül, vannak polgármesterek ennél kisebb béren is. Kamut vezetője, Vetési Erika, megfelelő apparátus hián több ember munkáját végzi el nap-nap után. Úgy érzi, most azt a bért kapják, ami a feladatukhoz méltó. Ugyanakkor az összeállításból az is kiderült, Karácsony Gergely fizetése megközelíti már a bruttó 4 milliót. A rendőrök gyanúsítottként hallgattak ki egy férfit, aki kerepesen arra kérte az embereket, hogy egy meghatározott pártra szavazzanak az idei országgyűlési választáson, majd ezért cserébe vásárlási utalványokat adott. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint egy online portálon jelent meg április 12-én a hír, miszerint kerepesen vásárlási utalványokat osztogattak azoknak, akik ígéretet tettek arra, hogy egy konkrét pártra adják le a voksukat. Az 54 éves J. István a riportereknek elismerte, hogy körülbelül 50-60 tízezer forint értékű kártyát osztottak ki az általa vezetett egyesület pénzéből. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a magyar önkormányzati rendszer reformjáról. Sürgetik az önkormányzatok önállóságának, alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését, a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek megszüntetését, és egy a kormány és az önkormányzatok közötti rendszeresen működő érdekegyeztető fórum létrehozását. A szervezet meggyőződését fejezte ki, miszerint a kormány programjának sikeres megvalósításához az önkormányzatok sikeres működése is szükséges. A MÖS továbbra is a partnerségen, az együttműködésen és azon az elven alapuló párbeszédben érdekelt, hogy az önkormányzatokat érintő döntések az érintettek bevonásával szülessenek meg, emelték ki. Demi Lovato énekesnő és Jordan Lutz egy évvel ezelőtt fogadtak örökhűséget egymásnak, de az első házassági évfordulójukat nemhogy együtt nem tudták megünnepelni, nem is voltak egy kontinensen. Az énekesnő ugyanis jelenleg turnézik, Houstonban adott koncertet, a zenész pedig Amsterdamban lépett fel a jeles napon. Ez azonban nem tartotta vissza őket attól, hogy igazán romantikus üzenetekkel és fotókkal köszöntsék egymást a közösségi felületeken, ahol megerősítették egymás iránt érzett szerelmüket.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Egész éjjel. Megafon, Megafon. Nagyot szól.

0: óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Nyilvánosságra hozta fizetését és polgármesterkénti lemondását helyezte kilátásba Molnár Áron, a Győr polgármestere, ha valóban csökkenti a kormány a településvezetők fizetését. Molnár most 1,1 millió forintot keres. Az RTL híradónak azt mondta, a jelenlegi fizetésénél kevesebbért ő nem marad polgármester. Ha a munkáltatóként kevesebbet keresne, mint a munkavállalók, akikért felelősséget kell vállalnia, akkor azonnal lemondana. A televízió összeállításából kiderül, vannak polgármesterek ennél kisebb béren is. Kamut vezetője, Vetési Erika, megfelelő apparátus hiány több ember munkáját végzi el nap-nap után. Úgy érzi, most azt a bért kapják, ami a feladatukhoz méltó. Ugyanakkor az összeállításból az is kiderült, Karácsony Gergely fizetése megközelíti már a bruttó 4 milliót. A rendőrök gyanúsítottként hallgattak ki egy férfit, aki kerepesen arra kérte az embereket, hogy egy meghatározott pártra szavazzanak az idei országgyűlési választáson, majd ezért cserébe vásárlási utalványokat adott. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint egy online portálon jelent meg április 12-én a hír, miszerint kerepesen vásárlási utalványokat osztogattak azoknak, akik ígéretet tettek arra, hogy egy konkrét pártra adják le a voksukat. Az 54 éves J. István a riport tereknek elismerte, hogy körülbelül 50-60 tízezer forint értékű kártyát osztottak ki az általa vezetett egyesület pénzéből. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a magyar önkormányzati rendszer reformjáról. Sürgetik az önkormányzatok önállóságának, alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését, a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek megszüntetését, és egy a kormány és az önkormányzatok közötti rendszeresen működő érdekegyeztető fórum létrehozását. A szervezet meggyőződését fejezte ki, miszerint a kormány programjának sikeres megvalósításához az önkormányzatok sikeres működése is szükséges. A MÖS továbbra is a partnerségen, az együttműködésen és azon az elven alapuló párbeszédben érdekelt, hogy az önkormányzatokat érintő döntések az érintettek bevonásával szülessenek meg, emelték ki. Demi Lovato énekesnő és Jordan Lutz egy évvel ezelőtt fogadtak örökhűséget egymásnak, de az első házassági évfordulójukat nemhogy együtt nem tudták megünnepelni, nem is voltak egy kontinensen. Az énekesnő ugyanis jelenleg turnézik, Houstonban adott koncertet, a zenész pedig Amsterdamban lépett fel a jeles napon. Ez azonban nem tartotta vissza őket attól, hogy igazán romantikus üzenetekkel és fotókkal köszöntsék egymást a közösségi felületeken, ahol megerősítették egymás iránt érzett szerelmüket.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
0: Megafon, Megafon, nagyot szól.

0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Nyilvánosságra hozta fizetését és polgármesterkénti lemondását helyezte kilátásba Molnár Áron, a Győr polgármestere, ha valóban csökkenti a kormány a településvezetők fizetését. Molnár most 1,1 millió forintot keres. Az RTL híradónak azt mondta, a jelenlegi fizetésénél kevesebbért ő nem marad polgármester. Ha a munkáltatóként kevesebbet keresne, mint a munkavállalók, akikért felelősséget kell vállalnia, akkor azonnal lemondana. A televízió összeállításából kiderül, vannak polgármesterek ennél kisebb béren is. Kamut vezetője, Vetési Erika, megfelelő apparátus hiány több ember munkáját végzi el nap-nap után. Úgy érzi, most azt a bért kapják, ami a feladatukhoz méltó. Ugyanakkor az összeállításból az is kiderült, Karácsony Gergely fizetése megközelíti már a bruttó 4 milliót. A rendőrök gyanúsítottként hallgattak ki egy férfit, aki kerepesen arra kérte az embereket, hogy egy meghatározott pártra szavazzanak az idei országgyűlési választáson, majd ezért cserébe vásárlási utalványokat adott. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint egy online portálon jelent meg április 12-én a hír, miszerint kerepesen vásárlási utalványokat osztogattak azoknak, akik ígéretet tettek arra, hogy egy konkrét pártra adják le a voksukat. Az 54 éves J. István a riport tereknek elismerte, hogy körülbelül 50-60 tízezer forint értékű kártyát osztottak ki az általa vezetett egyesület pénzéből. 20 pontból álló javaslatcsomagot fog